0: Visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400.000 forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Honvéd utca 3 szám alatt található kiemelkedő szépségű almazöld épület a Magyar Szecesszió háza. A gyártulajdonos és műgyűjtő Bedő Béla számára 1903-ban épített bérházat Vidor Emil tervezte. A változatos ablakformák mellett a ház homlokzatának díszítő elemei, ornamentikája magyaros mintákat követ, amit a pécsi zsolnai gyár készített. Ha megállunk egy percre és feltekintünk a homlokzatra, a baglyok mellett napraforgót, almafát, árvácskát, tulipánt és még számos más virágot is megfigyelhetünk.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400.000 forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1896-ban épült fővámtéri nagycsarnok kivételes adottságokkal rendelkezett, és nem véletlenül épült a Szabadság híd Pesti hídfőjéhez. Közel voltak a közraktárak, a gabonakereskedelemben kulcs szerepet játszó elevátorház, a Dunaparti teherpályaudvar és maga a Duna rakpartja, amellyel egy 120 méter hosszú áruszállító alagút kötötte össze az épületet. A hajóval érkező árukat a fővámház épületében vámolták el, majd az alagúton keresztül szállították a csarnokba. A II. Világháború alatt a Dunához vezető alagút hozzávetőlegesen 40 méteren beomlott, de újjáépítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Jánoshegy és a Hárshegy közötti nyeregben a 13.-14. század fordulóján kolostort építettek a pálosok, amely az egyetlen magyarországi alapítású szerzetes rend. A Szent Lőrinc kolostor olasz építőmesterek remek műve volt. Helyiségeit gazdagon aranyozott fafaragványok díszítették. A kolostornak Mátyás király pallos jogot is adományozott, és sokat időzött a pálos szerzetesek társaságában. Nevük után a Hárshegyet egy időben Pálhegynek, a Pasarétet Pálvölgynek, az Ördögárkot Pálpataknak nevezték. A Mohási csata után 10 napig tartó pusztító munka árán rombolták le a kolostort. A keresztesek legnagyobb része elmenekült, de 25-en ott lelték halálukat. A kolostor maradványaiból épült fel a Szép Juhász néven déglő.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Borbély Tardi Anna, kulturális menedzser, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Amiről beszélgetünk, és amire meghívjuk a hallgatókat, az nem más, mint a 6. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje, ugyanis a Ferenci Múzeumi Centrum szakrális összművészeti fesztiválján Szentendre 9 temploma és 3 imaháza tárja ki ismét kapuit a zenei, irodalmi, egyház művészeti és képzőművészeti programok előtt szeptember 11-e és 13-a között, és az idei zenei vezérfonal Bach csodálatos örökérvényű muzsikája. Szerintem jobb választás nem is lehetett volna, de ez a személyes megjegyzésem. Ugye 6. alkalommal rendezik meg a szentendrei nyitott templomok hétvégéjét. Mit jelent ma Szentendrén kinyitni ezeket a templomokat a közönség előtt?
2: Egyfelől egy nagyon-nagyon fontos misszió, amit ezzel a hétvégével teljesítünk, hogy az épített örökségbeli kincsünket azt meg tudjuk ismerni, és fel tudjuk rá hívni a figyelmet. Szentendrét mindenki ismeri, mediterrán hangulatú szép város, ahol jót lehet fagyizni a Dunaparton, és esetleg még azt is tudják, hogy festők vagy a művészek városa. De az, hogy milyen hihetetlen izgalmas épített öröksége van, és milyen fantasztikusan izgalmas története van annak, hogy hogyan lehet egy ilyen pici belvárosban ilyen rengeteg sok templom, erre érdemes évről évre fölhívni a figyelmet, és egyébként érdemes a szentendreieknek is egy picit felhívni a figyelmét arra, hogy az, ami mellett nap mint nap elmennek, az milyen hihetetlen izgalmas történeteket és milyen fantasztikus közösségeket rejt, mert hogy ez a hétvége a közösségek ünnepe is egyben.
1: Idén a megújulás a hétvége mottója, miközben ugye a zenei programok középpontjában Bach muzsikája áll. Hogyan kapcsolódik össze a megújulás gondolata Bach örökérvényű zenéjével?
2: Mindenki, aki a művészet felé fordul, az szerintem alapértelmezetként tekint arra, hogy művészettel, művészeti alkotásokkal foglalkozni az maga a folytonos megújulás, interpretációk, kapcsolódásoknak a láncolata tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvan az a személyes élménye éppen Bach muzsikájával kapcsolatban is, hogy évről évre, időszakról időszakra, évtizedről évtizedre hogyan mélyül, hogyan változik a kapcsolatunk vele. Azt gondolom, hogy ez ilyen alapvetően meghatározó életművek igenis érdemes időről időre érdemben és komolyan ránézni, érdemes újra hallgatni, és érdemes megvizsgálni, hogy most éppen mit tartogat számunkra. Úgyhogy talán ez a legfontosabb gondolat, és ez a legszebb gondolat, ami a fejünkben volt, mikor Bachot választottuk, mint középpontot ehhez az idei évi hétvégéhez.
1: A 6. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje, tehát szeptember 11-e és 13-a között lesz, és nagyon sok színű a program, hiszen nem csak koncertek lesznek, hanem irodalmi estek, előadások, templomsíták, képzőművészeti programok, úgyhogy ajánljunk párat a hallgatóknak, de arra kérek mindenkit, hogy a Ferenci Múzeumi Centrumnak a femusz.hu oldalon nézzék meg a részletes programokat, és válasszák ki azt, ahova szeretnének elmenni, vagy többet válasszanak, mert szerintem úgy lesz teljes az egész élmény, szóval emeljünk ki egy párat, jó?
2: Nagyon nehéz párat kiemelni, de azért megpróbálom. A Vigad zenekarral nyitjuk a hétvégét 11-i pénteki délutánon. Ezen a napon érkezik hozzánk Mózer Ádám, akit Vajda János segít majd egy helytörténeti előadással. Ez a zsidó imaházban kap majd helyet ez a program. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tavalyi év egyik legnépszerűbb programján felbuzdulva az idei évben is meghívtuk Bősze Ádámot, aki az idei évben Monteverdiről fog nekünk beszélni a rá jellemző hihetetlen könnyed és szórakoztató regiszterben. Az este folyamán pedig Péter Pál templomban Virág András orgonaművész koncertjét élvezhetjük majd. Szombati napon napközben érdemes a gyerekekkel is neki indulni. A városi séták, illetve egy-egy templomot bemutató előadásokat követően itt egy fiatal tehetség fog bemutatkozni az izbégi templomunkban, Lárjanka fuvola koncertjét élvezhetjük. Este pedig az evangélikus templomban Szalóki Ági érkezik, aki kifejezetten istenes énekeken alapuló jazz improvizációkkal fog meglepni bennünket, és egy rendszeres vendégünk zárja a szombati napot Szent Efrém énekegyüttest. Ők az alapítás óta minden évben töretlen népszerűséggel velünk tartanak, úgyhogy már csak Babonából is meghívjuk őket évről évre. És a vasárnapi napunkon is hóra tanítás, ahol egy kicsit meg is mozgathatjuk magunkat, ami nagyon népszerű szokott lenni, és a Szentendrei kórus is fellép majd a Református templomban délután 5-kor. Szakács Gergő érkezik a reformátusokhoz este 7 órára, és a záró akkord, hogy stílszerű legyek, Péter Pál templomban Szabó T. Anna és Grillus Dániel verses zenés műsora. Ez tehát csak a fősodor, amit kiemeltem. Itt folyamatos séták, akár biciklis túrák, skanzen is kapcsolódik hozzánk, hiszen ott is sok épített templom van. Tehát tényleg érdemes a www.femus.hu oldalon elmélyülni a programba, és kiválasztani azt, ami az idei évben a leginkább kecsegtetőnek tűnik, és csatlakozni hozzánk és a szentendrei közösségekhez.
1: 9 templom és ugye 3 imaház kapcsolódik most a 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjéhez, és hát ugye itt katolikus, református, evangélikus, szerb, ortodox, zsidó és baptista közösségek kapcsolódnak be. Mit ad hozzá a rendezvényhez ez a széles körű együttműködés, illetve ugye már most 6. alkalommal kerül megrendezésre, de van-e még olyan, aki esetleg nem csatlakozott hozzá, és most idén csatlakozik hozzá?
2: Nagyon fontos, és azt hiszem, hogy Szentendre lényegét teszi megfoghatóvá az az együttműködés, amiben ez a hétvége létrejön. Szentendre ugyanis úgy lehetett az, aminek ma ismerjük, hogy egymás mellett békésen és hatékonyan jól tudtak együttműködni az ide érkező különböző helyről jött és különböző felekezethez tartozó közösségek. Ez az a hagyomány, ami tulajdonképpen tovább él, és ez az a hagyomány, amin ez a nyitott templomok hétvégéje is alapulni tud. Itt tényleg úgy zajlik a szervezés, hogy minden felekezet képviselője odaül egy asztalhoz, elmondja, hogy mi fontos neki, mi az, amit kiemelne, ki az, akit az idén meghívna magához, és így áll össze a hétvége programja, tehát aki csatlakozik hozzánk a nyitott templomok hétvégéjén, az nem csak az épületeinket, és nem csak a hagyományainkat, hanem az élő és folyamatosan megújuló közösségeinket is láthatja működés közben, és természetesen megismerheti azokat, akik ezeknek a közösségeknek a motorjai, és akiktől olyan élők és olyan maiak, ami ennek mi ismerjük, úgyhogy ez egy külön büszkeség számunkra. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a magának legjobban tetsző programot, és tényleg felekezeti hovatartozástól függetlenül ki tudjuk nyitni saját magunkat is a másik közösségek értékeire, mert ez is egy értéke, és ez is egy erőssége ennek a hétvégének.
1: A templomok egyedisége sok mindenben rejlik, de például abban is, hogy mindegyikben különböző orgona van. És hát itt, aki szereti, hogy hallatszódik, illetve hogyan szólal meg egy-egy orgona egy kisebb vagy egy nagyobb templomban, szerintem annak is érdemes elmennie. És hát erről az orgona művészek rengeteget tudnak egyébként mesélni, és lesz ilyen koncert is, úgyhogy érdemes megnézniük tényleg a femus.hu oldalt. És legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretén belül beszélgettünk, és akkor is arról beszéltünk, hogy egy picit hosszabb nyitvatartással várja az érdeklődőket a Ferenci Múzeumi Centrumnak az intézményei, és én azt sejtem, hogy ez most a 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén is így lesz, ugye?
2: Ez így van, tehát úgy érdemes ellátogatni Szentendrére, hogy tényleg érdemes elszenni a napot, és tényleg érdemes igazán feltöltődő, de mégiscsak egy egész napot igénybe vevő sétára készülni. Azt az egyet kiemelném, hogy hogyan kapcsolódik a múzeum és a nyitott templomok programja, ugyanis nagyon, nagyon nagy büszkeség, hogy az éppen 100 éve alapított szentendrei régi művésztelep alapító művészei készítették az oltárképeket a keresztelő Szent János templomunkhoz. Van is egy sétánk erre, ahol Bodonyi Emőke bevezet bennünket abba, hogy hogyan is alakultak ki, és hogyan is jutottunk el oda, hogy akkori kortárs festők csinálhatták meg a templomi képeket, és aztán, ha megtetszettek ezek a képek, akkor azonnal lemehetünk a művészetmalom kiállító térbe, ahol a 100 éves művésztelep teljes történetét megismerhetjük, és egy-egy alkotó dedikált munkáit is megcsodálhatjuk, tehát egy valódi, hamisított páratlan és igazán Szentendréről is szóló élményt kaphatunk, hogyha ezekre a pici részletekre odafigyelünk.
1: 6. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje, tehát szeptember 11-e és 13-a között, és hát mondhatom azt, hogy akkor elég sűrű volt augusztus közepétől, most jön ez a hétvége is, de mi minden fog még történni, mert én azt gondolom, hogy túl sok unatkozás nem lesz a következő időszakban sem.
2: Nem szokásunk unatkozással tölteni az időt, de valóban ez a fesztiválos időszak ez most zárul, és visszatérünk a múzeumi programokhoz. Ugye a 100 éves a művésztelep kiállításunk az egészen az őszi szünet végéig lesz látogatható, úgyhogy érdemes a kísérő programokat is megnézni, mert itt is rendhagyó tárlatvezetések, táncos performanszok, kapcsolódó irodalmi programok is lesznek még az októberig tartó időszakban, úgyhogy érdemes rá odafigyelni. Gőzerővel készülünk a következő megnyitónkra, ami Szilágyi Lenke fotóművésznek Bolyongó címmel megnyíló fotókiállítása lesz, ami a Ferenci Múzeumban kap helyet, meg fog újulni a Szóbel kiállításunk. Annyit elárulhatok, hogy Szóbelnek a nőkhöz való kapcsolatát fogja boncolgatni ez az új tárlatunk, úgyhogy erre is nagyon nagy erőkkel készülünk, és utána pedig az évzáráshoz közeledve itt egészen különleges és kuriózum programokkal fogjuk majd zárni az évet. Ugye nagyon nagy büszkeség, hogy ide évben Anna Margit Ámos Imre Emlékmúzeum újra nyithatott. Itt traumafeldolgozáshoz kapcsolódó és pszichológiai igényességű programok kapnak majd helyet az év végén, tehát femusz.hu nem csak a nyitott templomok hétvégéje kapcsán, hanem egész évben érdemes figyelni a programjainkat, és ellátogatni Szentendrére a Ferenci Múzeum múzeumaiba.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, szerintem fogunk még beszélgetni az év során. Kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a program is, és nagyon sokan látogassanak erre. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen, várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Borbély Tardi Annát hallhatták, kulturális menedzsert, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját.

A Klasszik Rádió 92.1-en most érkezzen még néhány programajánlat. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszobású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hűsök tere, magával ragadó meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket, és most először a BFZ gyermekkórusa is megszólal. És szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A látogatók többek között dog dancing, frisbee, terápiás és rendőrkutyás bemutatókat láthatnak. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A gazdkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A gazdik kutya elsősegély workshopon

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Ladányi Beátát, a Kaleidoszkóp ellentétek című divatbemutató egyik szervezőjét, és Tomaskó Bernadettet, aki egyébként önismereti tartalomalkotó és ennek a rendezvénynek a háziasszonya. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
2: Sziasztok!
1: Szeptember 26-án szombat délután lesz ez a különleges divatbemutató, és azon gondolkoztam, hogy az egész élet egy ellentét, szóval nem, tehát hogy az ember felébred, akkor esetleg már vissza is feküdne, vagy szóval, hogy éjszakát váltják a nap, tehát hogy voltaképpen az egész életünk erről szól, de ti mire gondoltatok?
3: Azt tudni kell, hogy ez a Paloma Art Space-ben megrendezésre kerülő divatbemutató, én már most már a 7. alkalommal lesz. Először még csak ilyen nagyon kis spontán kezdeményezésként indult, és utána alkalomról alkalomra egyre profibb lett a rendezvény, majd kitaláltuk, hogy jó lenne, hogyha nem csak így lenne egy divat bemutató, hanem mindig legyen a bemutatónak egy tematikája. Tehát a tavasszal volt a metamorfózis, most meg az ellentétek lett. Próbálunk mindig olyan tematikát találni, amire több alkotónk ott a helyszínen megtalálható divattervező, illetve a meghívott külsős divattervezők is így tudnak csatlakozni, és bele tudják vinni a saját szellemi világukat, elképzelésüket, hogy kit, hogy mozgat meg egy-egy téma, hogy ellentét. Úgyhogy elég szabadon tágra hagytuk ezt a lehetőséget, és adtunk is egy-két tippet, hogy világos, sötét, a hagyományos, modern, vagy az anyagok játéka, hogy egy lágy anyag, egy merev, strukturált anyaggal kombinálva. Tehát majd ez így kiderül a divat bemutatón, hogy kit, mire inspirált ez a téma, és ez hogy fog megjelenni a kifutón.
1: Mert ugye az ellentét, az nagyon sokszor harmóniát szül. Furcsa, de így van.
3: Igen.
1: Bernadett, neked mit jelent az, hogy ellentét a divatban?
2: Én ugye az önismereti oldalról kerültem be ebbe az egész produkcióba, mint modell, mint testpozitív aktivista, és azt gondolom, hogy nagyon szépen harmonizál ez a fajta önismereti út is az ellentétekkel, mert hogy az ember bármennyire sokat dolgozik magán, vagy bármennyire is törekszik arra, hogy a lehető legjobb ínyét kihozza ebből az életéből, mindig történik valami, ami egy kicsit eltéríti, ami egy kicsit visszahúzza, és talán az az igazán nagy dolog, vagy az az igazán értékes önismereti út, amikor akkor is tudunk pozitívak maradni, és szeretettel gondolni önmagunkra, amikor bizony az elemek nem is feltétlen ellenünk játszanak, de mondjuk pillanatnyira úgy tűnik, hogy az élet az nem értünk van.
1: Hát mert a fejlődés nagyon sokszor egyébként nem egy egyenes út, és az a legjobb, hogyha az ember az ilyen furcsa elemeket, amelyek az útjába adódnak akár akadályként, beépíti.
2: Igen.
1: A fejlődésébe. De hát ugyanígy lehetséges ez a divatban is, hogy ott is ugye ellentétes hatásokból akár egy egyedi megjelenés születhet.
3: Teljes mértékben, meg sokszor az ellentétek nem kiölik egymást, hanem egymást erősítve tudnak megjelenni látványban is, meg amit Betty is mondott, hogy nagyon, tehát hogy számomra is nagyon fontos az önismeret és az egész divat bemutatót, nagy, sok-sok ilyen szellemi gondolat kísér át, amiben mi így nagyon össze tudtunk csatlakozni, és hasonlóan gondolkodunk, hogy tényleg így a külső, belső, meg nagyon sok értékrend, ami érvényesül, és ez megmutatkozik, tehát így a tematikánkon kívül is az egész divat bemutató folyamán.
1: Amiről nem sokára beszélgetünk még. Jövünk vissza Ladányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, a rendezvény háziasszonyával.

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án, ami egy szombati nap, lesz a Kaleidoszkóp ellentétek című divatbemutató a budapesti Paloma Art Space-ben. Vendégem itt a stúdióban Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, aki egyébként önismereti tartalomalkotó is. Na most, hát kik lesznek a modellek? Kik lesznek azok a nők vagy férfiak, akik végigvonulnak a kifutón?
1: Igen, hát ez a rendezvényünk egyik különlegessége. Régebben is, mint divattervezőt hívtak divatbemutatókra, és szembesültem vele, hogy a divatbemutatón ilyen nagyon egységes, nagyon fiatal, és kisméretű, tehát ez a klasszik modell méretű lányokat kaptuk, hogy azokon mutassuk be a ruhát, viszont az a célközönség, akit mondjuk én is szeretnék megszólítani, az a középkorú hölgyek tábora, amiben található mindenféle alkatú, méretű hölgy, és akkor úgy gondoltam, hogy olyan jó lenne, hogyha látnák azt, hogy mondjuk egy ruha a divat bemutatón, hogy olyan modell mutatná be, akivel tudnak azonosulni, akik hozzájuk hasonló testalkatúak, adottságúak, karakterűek. Úgyhogy éppen ezért a modelljeink úgy vannak összeválogatva, hogy a fiataltól 70 éves korig, tehát van 70 éves modellünk is, és testalkatban is a vékony modellalkattól a plusz size méretig, és hogy legyen benne lehetőség szerint alacsonyabb, magasabb, körtealkatú, homokoralkatú, tehát hogy mindenki találjon olyat, ami azt mondja, hogy ilyet, ez hasonlít rám, magamon is el tudom képzelni ezt a ruhát.
0: Most, ahogy mondod, ez annyira természetes, hogy az ember nem is érti, hogy miért voltak a különböző alkatok kirekesztve a divatbemutatók világából.
2: Igazából én akármerre járok, én nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozom. Tökéletes arcú, testű, hajú, pozíciójú hölgyek sincsenek magukkal megelégedve. Tehát azt gondolom, hogy, és azért nem is használom már magamra ezt, hogy test pozitív meg plusz size, mert hogy ez is címkéket szül, és azt gondolom, hogy a címke az mindig kirekeszt, és ahelyett, hogy nyitna zár. Szóval, hogy annyira érdekes, hogy igazából az, hogy önismeret és önelfogadás, az tényleg mindenkire kellene, hogy hasson és vonatkozzon, mert a mai világban mindig másnak akarunk megfelelni, csak önmagunknak nem, és a saját mércénknek nem. És azt gondolom, hogy tényleg az lenne a nyitja a dolognak, hogy megismerjük önmagunkat, nem csak belülről, hanem kívülről is, akár olyan tekintetben, hogy mik azok a színek, mik azok a szabások, mik azok a stílusok, amik kiemelhetnek minket, amikkel tudunk még inkább azonosulni, vagy felerősítik a pozitív hatásainkat, tulajdonságainkat. És azért is nagyon jó ez a bemutató, mert egyrészt fantasztikus magyar tervezők munkái, és tényleg minden kézzel készül a legapróbb gombok felvarrásáig, a hímzésig, a mindenig. Másrészt pedig, mivel ennyire személyre szabott, és ennyire manufakturális termékekről beszélünk, így ténylegesen tud személyre szabott lenni egy-egy ruha, egy-egy kabát, egy-egy felső, vagy akár egy-egy ékszer is.
0: Most arra gondolsz konkrétan, hogy akár a modellek személyisége jelentett némi instrukciót vagy impulzust a tervezőknek?
2: Abszolút. Én abszolút úgy látom, hogy mindig nagyon figyelnek arra, hogy harmonizáljon az adott modellnek a színeivel, a stílusával a kollekció darabja, és egyébként a Bea nekem is most már negyedik alkalommal, pont egy éve csöppentem bele ebbe, vagy másfél éve ebbe a körforgásba. Két éve. Tehát ez a negyedik divat bemutató lesz, ahol én vagyok a háziasszony, és a Bea minden egyes divatbemutatóra megálmodik nekem egy vagy két szettet, ami abszolút egy közös alkotói munka, abszolút figyelve arra, hogy éppen milyen lelki helyzetem van, milyen színek tetszenek, és akkor tulajdonképpen így simul az ő saját kollekciójába ez az egy-két darab is.
1: Igen, mindig igyekszem, hogy akkor az én kollekcióm úgy legyen, hogy abból egy darabot a Betty mutasson be.
0: És mi jellemzi a kollekciódat idén?
1: Hát mindig egy kicsit más. Tehát én nem szeretem annyira azt, hogy olyan nagyon kötött, és ahogy én is változok, meg ahogy meglátok valami új, szép dolgot a világban, és ami inspirál, az mindig egy kicsit belejátszik abba, hogy éppen az új kollekcióm az mit mutat. És nálam például nagyon-nagyon jellemző, hogy azok a hölgyek, akik mondjuk nálam vásároltak, vagy együtt dolgozunk, és tudom, hogy ott milyen alkatúak, mivel küzdenek, hogy nem találják meg úgy alapvetően a bolti kínálatban, és az engem meg inspirál, meg az is, hogy ők milyen személyiségűek. Tehát, hogy nem, ugyebár nagyon sok minden számít, hogy tényleg nagyon számít az, hogy olyan színeket viseljünk, ami jól áll nekünk, de színekben is lehet az, hogy valakinek jól állna egy szín, tudom, hogy illene hozzá a színtípusához, viszont a személyisége ez nem, mert ő jobban szeret eltűnni, és nem szeret mondjuk egy nagyon élénk szint viselni, de akkor így meg lehet találni azt, ami jól áll neki, és jól is érzi magát, tehát hogy önazonosnak tudja érezni azt a szint, azt a szabásvonalat, azt a stílust, tehát hogy egy milyen karaktert mutat meg tényleg magából.
0: Hát ez akkor is nagyon fontos, amikor magunkra hagyva bolyongunk az áruházak útvesztőiben, hogy egy olyan darabot találjunk, amiben jól érezzük magunkat, és önazonosabb vagyunk, ahogy
1: hát
0: mondtam.
1: Hát ez lenne a legfontosabb.
0: Ez, abszolút. Jövünk vissza, erről beszélgetünk a folytatásban is, Radányi Beátával, a rendezvény egyik szervezőjével, és Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, aki egyébként a rendezvény házi asszonya.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, egyre többen vásárolnak állampapírt. Hideg front érkezett esővel és viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelölt is szakértőnek, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a képviselők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Volt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Ez az Intermezzo. Szeptember 26-án lesz egy különleges divatbemutató a budapesti Paloma Art Space-ben. A stúdióban Ladányi Beáta, a rendezvény egyik szervezője, és Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, aki egyébként önismereti tartalomalkotó is. Ugye az egész eseménynek a címe vagy a mottója az, hogy ellentétek, erre épül az idei kollekció. Ugye, ha jól tudom, akkor itt magyar divattervezők különleges kis szériás munkáiról van szó. Az mennyire jellemző, hogy itt Magyarországon, Budapesten az emberek érdeklődnek a hazai tervezők munkái iránt, egyáltalán megvásárolják őket, hordják. Tehát mi az a plusz, amit mondjuk egy ilyen alkotás ad a vásárlónak?
3: Én azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak, egyre érdeklődőbbek, és talán egyre többen konkrétan fogyasztják is, tehát vásárolják, hordják is ezeket a darabokat, legyen szó ruháról, ékszerről, cipőről vagy táskáról. De hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, ez egy abszolút edukációs folyamat, és azt gondolom, hogy ennek a divat bemutatónak az is az egyik feladata és célja, hogy lebontsa ezeket a falakat, hogy én nem érdemlem meg, én nem tudom megvásárolni, tehát hogy hogy tekintsünk úgy ezekre az alkotásokra is, mint egyébként használati tárgyakra is, és lehet, hogy többbe kerül, mint mondjuk egy fast fashion boltban megvásárolt nadrágruha kiegészítő, viszont hosszú távra szól. Támogatunk vele egy alkotót, egy művészeti tevékenységet, nem mellesleg pedig biztos, vagy sokkal nagyobb valószínűséggel lesz az a mi személyiségünk része, főleg, hogyha mondjuk egy ruha cipő vagy táska készül konkrétan személyre szabva.
2: És mi az, amit tudni lehet a bemutatandó kollekciókról? Valamit lehet-e már esetleg el tudtok árulni, esetleg néhány titkot?
4: Nagyon sok titkot nem árul neked. Érdemes eljönni az eseményre is megnézni. Annyit elárulhatok, hogy ugyebár a magának kifutón, tehát több hazai kis tervező fog részt venni, aki mindenki egy kicsit más stílusban alkot és tervez. Tehát, hogy tényleg az van, hogy ha valaki eljön, lehet, hogy az egyik tervező munkája nem annyira áll közel az ő mondjuk öltözködési stílusához, de lehet, hogy talál olyan tervezőt, akiről eddig nem is tudott, vagy nem is látta, vagy nem hallott róla, és nagyon olyan lazán, természetesen, elegánsan, szexin, akárhogy milyen stílusú ruhákat készít, amivel tud azonosulni majd a látogatónk. És ugyebár minden kifutásnál lesznek a ruhákhoz táskák, ékszerek is még hozzá párosítva, ezekről mi is tudni kell, hogy mind szintén hazai kis alkotó, és azért is érdemes ilyesmibe gondolkodni, megnézelődni, mert hogy sok esetben egyébként nem drágább, mint egy ilyen bárhol üzletben tucat számra megkapható ruha, de valószínű, hogy nem fog szembe jönni veled egy eseményen, hogyha ott jelensz meg. Tudsz olyat is kérni, akár az ékszerkészítőtől, hogy ez nagyon tetszik, de mi lenne, ha picit nagyobb, kisebb, más formájú, más színű lenne.
3: És hát nem csak ékszerkészítőtől, hanem gyakorlatilag bárkitől. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért is fantasztikus ez az iparművészet, mint olyan, mert hogy abszolút tud aztán személyre szabható lenni, és egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a művészeknek is az a legnagyobb boldogság, amikor látja, hogy az ő alkotása az jó kezekbe kerül, és végül használati tárgyá is válik.
2: Nem a szekrényben őrizgetjük.
4: Amit még ugyebár kiemelnék, és így a divat bemutatónak egy ilyen plusz érdekessége, hogy ugyebár ez a Palomar Space-en belül van, ahol most már több mint 100 hazai magyar designer, alkotó, kézműves termékei találhatók meg.
2: Ez egy helyszín.
4: Igen. Amit úgy kell elképzelni, hogy így, mint hogyha mennél itt szobára, és egy újabb kis kincses teremben lépnél be, és vannak érdekeségek, tehát maga a divat bemutató is egy ilyen eseményes műsor, és a szünetben, meg előtte, utána körbe lehet nézni itt ezekben a bemutató termekben, még más alkotók termékeit is megcsodálni.
3: Sőt, műhelyek is vannak ott a Palomán belül.
2: Tehát akár oda is belátogathat az ember.
3: Igen.
2: Mennyire jellemző az, hogy a trendeket követik ezek a kollekciók? Tehát kapcsolódnak hozzá, vagy nem feltétlenül?
4: Ez teljesen vegyes. Valamennyire természetesen kapcsolódnak, vagy követik, de van olyan alkotónk, aki nem foglalkozik azzal, hogy mi a trend. Tehát, hogy neki van egy víziója, egy elképzelése, megvan a saját vásárlórétege, és abba az irányba alkot és készíti a termékeit.
2: Köszönöm szépen. Szeptember 26-a, tehát a nap, amikor különleges divat bemutatóval várják a közönséget a budapesti Paloma Art Space-ben. Ezzel jövünk vissza Tomaskó Bernadett önismereti tartalomalkotóval, a rendezvény háziasszonyával, és Ladányi Beátával, aki a rendezvény egyik szervezője, de hát egyébként maga is tervező alkot.
4: Igen, tehát nekem is ki fog futni a saját kollekcióm, meg az egész eseményt szervezem, és összefogom az
2: alkotókat. Úgyhogy akkor nyugodtan mondhatom azt is, hogy divattervező.
4: Igen.
2: Oké, jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo szeptember 26-án egy különleges időpontban délután 2 órakor lesz a Kaleidoszkóp sorozat ellentétek című divatbemutatója a budapesti Paloma Art Space-ben. A stúdióban Ladányi Beáta, aki egyébként maga is divattervező és stíluskommunikátor, és a rendezvény egyik szervezője, valamint Tomaskó Bernadett, a rendezvény háziasszonya, önismereti tartalomalkotó, és még annyi minden más, ugye? Ezt megbeszéltük, hogy azért nagyon sok minden jellemez minket. De a divat szeretete, a divat követése, az jelen van a hétköznapjainkban? Tehát arra gondolok, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy hát ő nem követi a divatot, őt ez hidegen hagyja, hogy valójában azért akkor is csak követ valamit, vagy jelen van az életében, hiszen nem tud mást venni, mint amit mondjuk a boltok polcaim van, vagy akár a divattervezők alkotásaiban, ahol szintén hát sokszor megjelenik az aktuális trend.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy észre sem veszük, és akkor is tudat alatt annyi minden befolyás, hatás ér minket. Tehát nem véletlen, hogy azért megvannak a divat irányzatok, trendek, a divat színek, amiket évről évre meghatároznak, hogy most milyen színvilág, és ezt, hogy nagyon például az év divat színét is mindig figyelembe vesznek jelen politikai, társadalmi, kulturális, mindenféle összhatást, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak az emberek. Tehát egy nagyon sok minden mérlegelnek, és úgy emelnek be, és annak megfelelően alkotnak. Aztán persze ez a nagy divattervező házaknál is mindegyik egy kicsit másképp csapódik le, és mást mutat meg. Tehát nem csak mi kis alkotók tervezünk sokszínűen, hanem azért ők is. De én azt gondolom, hogy aki még azt gondolja, hogy nem követi a divatot, vagy nem figyeli, hogy mi, az is befolyásolva van. Tehát, hogy megy el a kirakatok előtt, meglát valamit, megtetszik, és már befolyásolta a divat.
0: De mintha egy jó ideje több trend futna egymás mellett.
2: Én azért mosolygok itt, miközben hallgatom a Beát, mert nekem meg pont az a megélésem, hogy valahogy idézőjelben mindent lehet. Tehát, hogy annyira sok irányzat van, és annyira sok, én inkább korosztályoknál látok különbséget. Hogy mondjuk a 15-25 éveseknél, vagy 15-20 éveseknél ugye haspóló, fekete ruha, farmer, nagyon rövid nadrág, melegítővel, nem tudom mivel, akkor aztán 25 plusz, tehát, hogy én inkább korosztályoknál látok különbségeket, meg közben azt is látom, hogy a bátrabb, talán az önismereti úton előrébb járó emberek nagyon, nagyon egyéninek fogják fel a divatot, és már sokkal inkább számít az, hogy kifejezze az adott lelkiállapotát, hogy támogassa őt a mindennapokban, érzetekben, egy-egy virág, mint a ékszer, fejkendő, akármi, szóval, hogy azt gondolom, hogy most valahogy így 2026-ban az, hogy divat és divatos, az valahogy sokkal tágabb értelemben van jelen, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
0: És ez hová fejlődik még? Tehát mi történhet még?
2: Na ez az.
1: Ez egy jó kérdés, de szerintem ez egyre inkább, ahogy az emberek is tényleg, most már egyre több embernek van igény az önismeretre, meg egyre inkább tudatos, és szeretne kapcsolódni saját magához. És a középkorosztályú beli emberek egyre inkább rátalálnak saját magukra, és akkor ezt a saját magukat akarják megmutatni kifele az öltözködésükkel is.
0: És mit gondoltok, hogy leginkább kiknek szól a Kaleidoszkóp ellentétek című divat bemutató?
2: Hát azoknak az embereknek, akik nyitottak, rugalmasak, szeretnének kapcsolódni, akár önmagukhoz, akár velük hasonló emberekhez, akik szeretik azt, hogy valami egyedi, egyéni, valami más, és nem feltétlen trendet követő a szószoros értelmében.
1: Meg ugyebár nagyon sok olyan közönségi rétegünk is van, aki már olyan szempontból is tudatos, hogy neki az is fontos, hogy mondjuk ha valamit gyártanak, hogy az környezettudatosan legyen. Tehát ugyebár a nagy divat cégeknél tudjuk, hogy halomszámra öntik ki a ruhákat, és nem számít, hogy utána a szemételepen landolnak. Ami meg például a hazai kisalkotókat jellemzi, hogy nem gyártanak le tucatszám méretsorokat, hogy hát mindegy, majd lesz valami, maximum elégetjük, hanem hogy tényleg, hogy kis szériába, kis darabok, egy-egy, és akkor nagyon sok, tehát hogy jó magam is, meg nagyon sok tervezőtársam is tudjuk, hogy úgy működik, hogy megvan neki a ruhadarab, és akkor azt miért nagyon sok, tehát hogy jó magam is, meg nagyon sok tervezőtársam is tudjuk, hogy úgy működik, hogy megvan neki a ruhadarab, és akkor azt méretre, esetleg más színben, tényleg a vevő kívánságára.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: A Ragyogj című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Holt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a határúttól. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatornakarban tartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
4: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 10-e van, ha jól emlékszem, akkor csütörtök, de ilyet még mondok a mai nap folyamán. Sokat foglalkozunk ma színházzal, sokat foglalkozunk ma négylábúakkal, egyetlen egy dologgal nem foglalkozunk, a tegnapi viharral, a mai szelekkel. Szóval, hogy megjött, a fák lehulló levelének lágy neszét hallgatja mindenki, és itt van újra, mert hogy szeretjük, állítólag beköszöntött az ősz, mi pedig köszönünk neki, viszont, és itt a klasszik nyitányban, ha már megígértem a négylábúakat, akkor egy remek eseményről számolunk be, illetve egy remek eseményre invitáljuk önöket. Szombaton különleges kutyás családi nappal várják az állatbarátokat a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, de nem csak az örökbefogadásról szól ez, hanem higgyék el nekem, ez egy tudományos szimpózion. Ugyanis Szabó Viktória Gazdi Kócs, aki egyébként kinológus kutyája, Orion örökbefogadásának 7. évfordulójára időzítette ezt a tudományos napot 10 és 16 óra között. Szóval remek előadások pszichológiáról, gazdáknak, kutyákról, biológiáról, gazdáknak, kutyákról, és játékokról, gazdáknak, meg főleg gazdáknak, szóval érdemes ellátogatni, illetve a reggeli expresszben 7 óra 27 perckor élvezni a tudományos beszélgetést Szabó Viktóriával. És ha már színházat is ígértem mindenkinek, akkor el fogok alélni a mai nap folyamán többször, mert hogy Kovács Adél Kossuth és Jászai Meri díjas magyar színművész, de most lényegében a Radnóti Színház igazgatója beszél majd nekünk a Radnóti Színház évadáról, az évad kezdetről, hogy hány színpadon játszanak, hogy miért hozom én már most föl az 5-ös 10-et, mint a bemutatók helyszínét. Szóval lesznek darabok, meg hát lesz Kovács Adél, ez nagyon fontos, utána pedig lapozgatunk ebben az időben, ahogyha valaki nem szereti hozzám hasonlóan a szelet, akkor válassza a krimiket, illetve a családregényeket, meg a mesterséges intelligencia jövőjét, illetve egy erről szóló kötetet, mert hogy az Agave könyvek újdonságairól, illetve a kortárs irodalom aktuális kérdéseiről tudunk egy nagyon jót beszélgetni majd Kovács Krisztiánnal. Ő az Agave könyvek sajtókapcsolat és marketing munkatársa, de ilyen bonyolult szavakat nem használok a mai nap folyamán, inkább megünnepeljük együtt Henry Purcell születésnapját. Ha még megengedik, akkor szót ejtek a névnapokról. A Nicoletteknek már most nagyon sok virágot, csokoládét, illetve puszit kínálok és kívánok, de hát a hunorokat is szóba kell ejteni, hogy van-e közel a honóra, honória nevekhez ennek, azt is kitalálom majd, a Tardos Zalánok és a Mikoltok köszöntését pedig némiféle névmagyarázattal adom át önöknek, de hát azért még a születésnaposok közül emeljük ki most nagyon gyorsan Pogány Juditot, akinek boldog születésnapot kívánunk, akitől várunk még sok-sok mesét, sok-sok játékot, ha bírja, úgyhogy először is kívánunk jó egészséget, meg jó divatozás. Nyilván nem Pogány Judithoz kapcsolódik, de meg kell említenem Karl Lagerfeld német divattervező születésnapját is. Na azért, ha lehetséges, akkor visszatérünk majd a könnyedség és a nyugalom mellett a kultúrához is. Jó előre szólok Huszárik Katának, hogy kapcsolja be a telefonját, fogadja a köszöntéseket, ő is születésnapos, Jászai Mari díjas magyar színművész. Nagyon, nagyon megérdemli, hogy köszöntsük, én speciál nagyon szeretem, és amit szeretek még, az csöndben lenni, és tényleg hallgatni ezeknek a bizonyos fáknak, meg a lehulló levelüknek folytassák a verset, és készítsék fel a gyerekeket az iskolára, biztos lesz irodalomóra. Itt nálunk zene óra nem lesz, de sok-sok zene, muzsika, illetve hát könnyedség és nyugalom szeptember 10-én a klasszik nyitányban kívánok hozzá szélmentes élvezetet, jó kávézást, jó ébredést, jó szeptember 10-ét!

7 óra 27 perc, szombatra, ugatásra, sétálgatásra kívom fel a figyelmüket, illetve teszem ezt Szabó Viktóriával, kinológussal és gazdi kóccsal. A Rex Kutya Otthon területén lesz az Orion 7 jótékonysági kutyaparti. Az Orion az most nem egy égövet jelent, hanem egy fekete-fehér televíziót, illetve egy elmúlt 8 éves elmúlt

7 óra 27 perc itt a reggeli expressben, most jó pár perc erejéig fölhívom a figyelmet, hogy nagyon fontos a szimatolás, növesszenek 4 lábat, de nem kell, inkább vigyenek magukkal 4 lábat a Rex kutya otthonba szombatra, ahol kezdetét veszi majd 10 órától az Orion 7 jótékonysági kutya parti. Orion most nem egy égöv, nem csillagokra kell gondolni, hanem egy fekete-fehér televízióra, illetve egy fekete-fehér husky kutyára, aki már nem 7, hanem 8 éves, de 7 éve bukkant rá a gazdi Szabó Viktória, aki egyébként gazdi coach és kinológus, és ezt is jól elmagyarázza nekünk, miközben én szólok, hogy szombaton vár mindenkit a gyógynövényes kutyás dolog, vagyis a kutya herbológia, a kutya jóga, az állatvédelmi szakjogászat, a viselkedésterápiás előadás, valamint a kriminalisztikai szakértő előadása van a négy lámú nyomozók munkájának megismertetése, terápiás kutyák, obedience, frisbee és minden, ami a négy lábhoz kapcsolódik szombaton, tehát irány a Rex, most pedig hallgassuk meg, hogy mi az a felelős gazdiság Szabó Viktóriától, gazdikostól és kinológustól. Értettük, palacsinta marad, de szombaton senki nem marad otthon, mert 10 órától. Értettük, palacsinta marad, de otthon senki nem marad. Szombat, Rex Kutya Otthon Alapítvány, Orion 7, jótékonysági kutya parti. Mindenről, ami kutyatudomány, vagyis kinológia, mindenről, ami szeretet, vagyis szeretet, és mindenről, amiről az imént mesélt Szabó Viktória, gazdi coach és kinológus, irányt át négy lábúakkal, nem csak Orionnal, a huskyval, a Rex Kutya Otthonba. Ez egy jó wow lesz.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztéshez azért társuljon némi névnapi magyarázat, ha már az imént megígértem, hogy a Nikoletteket nagyon nagy szeretettel köszöntjük. Hát miért ne tennénk ezt a Hunorokkal? Magor Hunor, igen, visszaköszön az irodalom óra, talán a történelem óra is, a csodaszarvas eredet mondából származik a név, vagy legalábbis innen ismerhetjük. A Hun, vagy latinul Hunnus nép név, igen, ezek mi lennénk, vagy mi is lennénk, erkicsinyítő képzős származéka, és akkor nézzük meg, hogy van-e neki női párja, mert hogy körbe kell nézni a Honóra és Honóriáknál. A Honória, a Honorius férfi név női párja, maga a Honorius, hogyha így keressük, az pedig görög eredetű férfi név, jelentése megegyezik a Honorátusszal, de szóval megtisztelt és tisztelet teljes. Na tisztelet teljesen, fölhívom a figyelmet, a sajátomat, hogy létezik, tehát akkor ezek szerint útra való a visszarendeződésről. A nyár után lassan vissza kell találnunk ilyen szélben, ilyen őszben saját ritmusunkhoz. És Leonard Cohen egy dalának részlete következik, a dal tulajdonképpen egy himnusz 1992-től, de a fiatalabbak kedvéért tőle akár a Halleluja is ismerhető világszerte, kicsit elcsépelve, de hát azért van sokkal több dala, több verse ennél, ez a The Future című albumon jelent meg, és azt a mondatot tartalmazza, ami ma nekünk nagyon fontos: mindenben van egy repedés, így jut be a fény. A dolgok ennyire egyszerűek, gondolom, és jövök rá állandóan az útravalót halva, tehát Leonard Cohen idézetével keressék azt a pici napsugarat, amit talán most eltakarnak a felhők, de hát mindennek egyrészt rendje van, adott rendje van, és van fény az alagút végén, talán egy résnek köszönhetően. Szeptember 10-e, ez itt a Klasszik Nyitány.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel kora őszies változékony időre ébredtünk, a hőmérséklet jelenleg 16 Celsius fok, a térségben néhol már elszórtan várható gyenge eső vagy zápor. A régi kalendáriumok szerint, ha szeptember első dekádjában a felhők sűrűsödnek és esőt hoznak, a gazdáknak korán fel kell készülniük a hűvös, csapadékos őszre. A mai borús és néhol nyírkos délelőttön egy vízlepergetős vékony kabát és egy esernyő lesz a legpraktikusabb választás. Szép napot!
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: 7 óra 27 perc itt a Reggeli Expressben, most jó pár perc elejéig fölhívom a figyelmet, hogy nagyon fontos a szimatolás. Növesszenek 4 lábat, de nem kell, inkább vigyenek magukkal 4 lábat a Rex kutya otthonba szombatra, ahol kezdetét veszi majd 10 órától az Orion 7 jótékonysági kutya party. Orion most nem egy égöv, nem csillagokra kell gondolni, hanem egy fekete-fehér televízióra, illetve egy fekete-fehér husky kutyára, aki már nem 7, hanem 8 éves, de 7 éve bukkant rá a gazdi Szabó Viktória, aki egyébként gazdi coach és kinológus, és ezt is jól elmagyarázza nekünk, miközben én szólok, hogy szombaton vár mindenkit a gyógynövényes kutyás dolog, vagyis a kutya herbológia, a kutya jóga, az állatvédelmi szakjogászat, a viselkedésterápiás előadás, valamint a kriminalisztikai szakértő előadásában a négylámú nyomozók munkájának megismertetése, terápiás kutyák, obedience, frisbee és minden, ami a négylábhoz kapcsolódik. Szombaton tehát irány a Rex, most pedig hallgassuk meg, hogy mi az a felelős gazdiság Szabó Viktóriától, gazdikostól és kinológustól.
4: Felelős gazdi fogalmát én úgy határoznám meg, hogy mielőtt egy 10-15 évre szóló döntést meghozok, ami történetesen arról szól, hogy egy kutyát fogadok az életembe. Tisztába leszek azzal, vagyis tájékozódom azzal kapcsolatban, hogy mivel jár az, hogy kutyát fogok tartani. Gondolok itt arra, hogy az a kutya, akit én mondjuk egy megbízható tenyésztőtől megvásárolok, az milyen fajta jellegű, milyen fajta tulajdonságokkal rendelkezik, miket fog hordozni, milyen speciális vagy különlegesebb igényei vagy szükségletei vannak, ugyanis nyilván mondjuk egy terelésre szelektált border collie, azért valószínű sokkal több fejtörést fog egy kezdőgazdinak okozni, hiszen nagyon sok munka lesz vele. A fárasztására gondolok természetesen. Nagyon kevesen gondolnak arra, mielőtt felelős gazdivá válnak, hogy fenekestül felfordítja azért egy kutya a hétköznapokat, a mindennapokat, a család életét. A jól megszokott napi rendünk megváltozik, hiszen bele kell integrálni nem csak a napi 3-4 sétát, hanem a kutyával való aktív foglalkozást. Ugye a séta az édeskevés ahhoz, hogy lefárasztam a kutyámat, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott kutyával tudjak együtt élni, és nyilván itt meg is kell azt is említeni, hogy azért a pénztárcát is elég rendesen megnyírbálja egy kutya érkezése. A manapság kutyát tartani már bőven nem arról szól, hogy elérakom a vacsorát, aztán napközben meg csinál, amit akar a kutya, és majd lefárasztja magát, vagy nem, hanem igenis foglalkozni kell vele, igenis mentálisan is, fizikailag is fárasztani kell a kutyát, illetve tényleg megadni neki azokat a szükségleteket, amit nagyon kevesen ismernek. Én nagyon bizakodó vagyok, és ezért is tettem fel az életemet 5 évvel ezelőtt a kutyaoktatásra, vagyis leginkább a gazdik nevelésére, mert mindig ezt mondom, hogy én gazdikat oktatok, és nem kutyákat, hiszen a kutyák tökéletesek. A gazdik azok, akik nem értik a viselkedésüket, nem tudják hova tenni, hogy miért szedte szét a kanapét, vagy éppen miért rágta szét a kedvenc cipőmet, nem értik a kommunikációjukat, tehát nagyon sok probléma leginkább ebből fakad. És látom, és nagyon jó ezt látni, hogy egyre többen tájékozódnak, és jönnek el rendezvényekre, kérdeznek engem, vagy éppen jönnek el előadásaimra, és kérnek segítséget, hogy egyáltalán milyen fajta passzolna az ő életvitelükhöz, az ő családjukhoz, vagy ha örökbe fogadnának, akkor mit lenne fontos figyelni egy új családtagnál.
3: Ebben nagyon sok rész a pszichológia?
4: Van, tehát főleg az én módszeremben, amit én 5 évvel ezelőtt kifejlesztettem, és amiért én történetesen ezért a gazdi coach módszerét, ami egy kapcsolatközpontú állattartó és kutya oktatási módszer, ezért kaptam én az Országházban egy érték és minőség nagydíjat. Én azt tartom szem előtt, hogyha a kutyának van valamilyen átlagostól, normálisan eltérő viselkedése, amit általában, ha elég gyakran fordul elő, és a gazdit zavarja, akkor bizony, vagy a környezetét, akkor bizony viselkedés problémának nevezzük. Tehát ha van valamilyen viselkedés probléma, csak annyi, hogy a kutya egészen idáig boldogan, békésen, szundítva, nyugodtan várta haza a gazdát a munkából, és egyszer csak egy idő után a gazdi azt realizálja, hogy a kutya a kanapéra ürít, vagy elkezdett megrágni dolgokat. Elmegyek hozzá, felveszem az anamnézist, és egy speciális kérdezés technika segítségével én visszafejtem azokat az apró változásokat a gazdi életébe, amire lehet, hogy ő így nem fókuszált, vagy lehet, hogy nem vette figyelembe, vagy nem tartotta fontosnak, viszont a kutya, aki 0-24-ben velünk van, aki az energiáinkra, az érzelmeinkre, mindenünkre rá van csatolódva, rá van húzalozva, ő reagál olyan dolgokra is, mint hogy stresszesebb a munkánk, mert most kaptunk egy kevésbé jófej főnököt, vagy éppen szakítottunk a párunkkal, vagy éppen új helyre költöztünk, és ez mind-mind természetesen a kutya viselkedésére, az életére is hatással van. És általában ekkor szokott változni a viselkedésük, és ezt nem minden gazdi tudatosítja, viszont itt vagyok én, aki segítek rámutatni ezekre a pontokra, és így aztán a kutya újra tökéletes, boldog és nyugodt lesz, és persze a gazdi is.
3: Sokan azért félnek az ilyen napoktól, mert azt mondják, hogy na ez szomorú, mert látom a szemén, hogy nyugtass meg, vagy varázsolj el, vagy támasz alá. Van-e szomorúság?
4: Nem lesz. Mindenkit megnyugtatok, hogy a Rex kutya otthon területén leszünk, tehát mi igazából csak egy jó kis kutyás bulit tartunk az ő területükön. Nem kell szembenézni a szomorú kutya szemekkel, csak aki esetleg nagyon-nagyon érdeklődne az irányában, hogy bővítse a családját, akkor le lehet sétálni, és meg lehet tekinteni természetesen szakmai segítség mellett az ott lévő kutyusokat.
3: Nyugtass meg, hogy nem csak hardcore kutyásoknak szól, ez akár szűzaggyal is lehet menni, szűzpórázzal is.
4: Abszolút. Sőt, én azt mondanám, hogy várjuk olyan családok, kicsik, nagyok, kétlábúak, négylábúak érkezését is, akiknek kérdéseik vannak, akik bizonytalanok egy-egy téma kapcsán, mondjuk nehézkes a szobatisztaságra nevelése a frissen mentett kölyök kutyájuknak, vagy éppen nem boldogulnak az áldott kamaszkorral, mert hogy a kutyájuk éppen hülyére veszi őket, minden alkalommal pedig eddig minden vezényszót tökéletesen megcsinált. Tehát minden korciklusnak megfelelően, minden problémának megfelelően szeretnénk maximális tanácsokkal szolgálni, minden kérdésre szeretnénk választ adni, úgyhogy bárki bármilyen problémával érkezik, mi állunk rendelkezésre, hát én és a kollégáim, a meghívott szakemberek, a vendégelőadók, szakmai előadók, állatorvosok, viselkedésterapeuták, fizioterapeuták, táplálkozási szakértők, tehát igazából igyekeztem lefedni minden olyan területet, amivel kapcsolatban kérdés merülhet fel, és tényleg jöjjön el az is, akinek nincs kutyusa, aki hezitál, bátran tegye fel a kérdéseit, mindenben segítünk, illetve az is, aki már 3-4 kutyával rendelkezik, és úgy érkezne, és esetleg úgy van kérdése, vagy ha nincs is kérdése, akkor csak érezze jól magát, nézze meg a kutyás kiállító portékáit, szerezzen be vásárfiát, fogyasszon jótékonysági palacsinta vásárban palacsintát anyukám saját keze munkája által, vagy éppen készítsen szimatszőnyeget kutyáinak, jógázzon kutyájával, kutyagazdi fotózásban vegyen részt, és aztán csináljon hűtőmágnest magának, és ugye ezt vigye magával, de természetesen óriási tombolával készülünk. Nagyjából most tartunk 70 cég, közel 170 csomag tombola mennyiségnél, tehát hogy ennyit fogunk kisorsolni. Ez olyan 1,5 millió értékű jelenleg, és van egy fődíjunk is, egy elképesztő fődíj, itt biztos, hogy mindenki fel fog kacagni, ha hallgat minket. ez egy neves menő divatháznak a saját kutyusának készült kutyaparfümje. Jó. A hívó neve a Fefé, tehát ez a neve, ez alapján mindenki be tudja majd azonosítani. Igen. Ez egy, hát egy nagyon drága kutyaparfüm, aranyozott kis mancs lenyomattal a kis üvegcséjén, és természetesen ez Fefének a mancsának a lenyomata, tehát elképesztő, hogy igen, gyártanak parfümöt kutyáknak, és igen, egyébként ezen szoktunk kacagni, hogy kutyatorta is lesz, meg nyilván kutyasör, kutyapesgő, ilyen dolgok is, de ez természetesen ez csak a gazdik igényeit hivatott kielégíteni. A kutyasör és a kutyapesgő is természetesen alkoholmentes, tehát mindenkit megnyugtatok, hogy ezek csak ilyen mókás, vicces dolgok, de hogy igen, már itt tart a társadalom és a kutyatartók népes tábora, hogy ilyen igényeket is ki kell elégíteni a szemfüles kereskedőknek. Úgyhogy igen, tehát bárki ember is fogyaszthat kutyatortát, de természetesen alapvetően ezek szarvashúsos kutyatorták lesznek, tehát nekik készülünk, a kutyafagyi is alapvetően kutyáknak készül, úgyhogy lesz emberfagyi is, úgyhogy ne tessék elnyalni a kutya elől a fagyját.
3: Értettük, palacsinta marad, de otthon senki nem marad. Szombat, Rex Kutya Otthon Alapítvány, Orion 7, jótékonysági kutya parti. Mindenről, ami kutyatudomány, vagyis kinológia, mindenről, ami szeretet, vagyis szeretet, és mindenről, amiről az imént mesélt Szabó Viktória, gazdi coach és kinológus, irányt át négylábúakkal, nem csak Orionnal, a Huskyval, a Rex Kutya Otthonba. Ez egy jó wow lesz.
2: Klasszik Rádió 92.1.
3: Kicsit modorosan, de azt mondom, hogy bepöfögött a reggeli Express Főváros Centrikus Program ajánlója. Szombaton 10. alkalommal rendezik meg az Independent Label Fair-t, amely az elmúlt 10 évben a hazai független szintér egyik legfontosabb éves találkozó helyévé vált, és úgy is ismerős, mint ILF. A jubileumi vásáron több mint 60 kiadó mutatkozik be, több száz friss, limitált és gyűjtői kiadvánnyal, egésznapos zenei és szakmai programokkal, koncertekkel és DJ-szettekkel, valamint harmadik alkalommal adják át az ILF díjakat, az esemény pedig ingyenesen látogatható, hallgatható és táncolható szombaton a Magyar Zeneházában. A fiatal hegedűs generáció mutatkozik be szeptember 17-én a Zeneakadémia nagytermében, Szenthelyi Miklós és a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertjén. A Kossuth és Liszt díjas hegedűművész, aki idén ünnepli 75. születésnapját, több mint 50 éve tanítja és segíti a tehetséges fiatal muzsikusokat, ezúttal pedig növendékei lépnek színpadra. A hangversenyen Csajkovszki, Saint-Saëns, Paganini és Rossini művei csendülnek fel, az est egyik különlegessége pedig Szenthelyi Miklós fia, Szenthelyi Krisztián közreműködése lesz tehát szeptember 17-én a Zeneakadémia nagytermében. A nyári szünet után folytatódik a Természetfilmklub az őszi programmal. A magyar természetfilmezés két klasszikusának, Novákovics Andrásnak, illetve hát társának és jó barátjának, Rácz Gábornak a sorozatait folytatják. Novákovics András a Magyar Puszta című munkájának most már a 8. része következik, címe Ősz Kardoskúton, amely hazánk egy nem túl nagy területű, de természeti értékekben annál gazdagabb helyét, a kardoskúti fehértó világát mutatja be az őszi madárvonulás idején. Rácz Gábor annak idején az ENSZ környezetvédelmi alapjának megbízásából Balogh János akadémikus szakértői közreműködésével járta be földünk sok zegét zugát, keresve a bolygó sérülékeny és keresve a sérülésekkel teli bolygót. Ez ugyanis a Megsebzett bolygó című sorozata. Most vetítésre kerülő rész a megújuló őserdők, a földünk tüdejét képező trópusi dzsungelek vesztét és megmentésüknek lehetőségeit igyekszik megmutatni. A vetítések után pedig megbeszélhetők a látottak. Budapest, első kerület, Attila út 93, a Magyar Mezőgazdasági Könyvtárban kell keresni, tehát este 6-kor a remek és gyönyörű természetfilmeket, és mindenhez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk!

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Klasszik Rádió 92, egy egészen pontosan ez a klasszik nyitány szeptember 10-én egy csütörtökön. Hölgyeket köszöntettem a nyitány nyitányában, természetesen Pogányi Juditot. Nagyon boldog születésnapot természetesen, hogyha lehetséges ismerősként, Huszárik Katát. Nagyon sok boldog születésnapot, és nem túl jó ismerősként, de Gródián, a magyar filmrendező, forgatókönyvíró is megérdemli a virágot, a csokoládét és hasonlókat. Nem biztos, hogy virág jár a következő két fiatal embernek, még mindig fiatal emberként gondolhatunk, hogyha filmekre gondolunk, Guy Ritchie-re. Idézni a filmjeiből nem szeretnék, mert van nyomdafesték is a világon. Azonban mindenkivel közlöm, főleg a hölgyekkel, hogy 66 éves Colin Firth, nem tudom ezt a TH-t kiejteni soha, de az biztos, hogy egy Oscar, BAFTA és Golden Globe díjas angol színészt köszöntenek ma föl nagyon sokan. Persze Bridget Jones naplója eszébe jutott nagyon sokaknak, a Büszkeség és balítélet eszébe jutott nagyon sokaknak, de az Oscar díj az a Király beszédében nyújtott alakításáért járt. Érdekesség, hogy szülei Indiában születtek, és gyerekkora jelentős részét ő egyébként Nigériában töltött, és akármit is gondolunk a Bridget Jonesról, Colin Firth a Royal Shakespeare Company tagja is volt, játszott Hamletet és Lear királyt is, úgyhogy így kell gondolni rá, és ha már ott járunk a szigeten, akkor jöjjön a zeneileg legfontosabb születésnap ma, Henry Purcell születésnapja van, ugyanis bár sok-sok kérdőjellel nem biztos, nem igazán vagyunk biztosak abban, hogy ez a szeptember 10-e ez igaz, de talán igaz, hogy 1659-ben született, a nap az mindig kérdőjeles, volt testvére Daniel, ő szintén muzsikus volt, organista és zeneszerző, az apjuk pedig Thomas Purcell, udvari muzsikus lehetett, de Purcell már gyermekkorában kitűnt zenei tehetségével, a Chapel Royal kórusának tagja volt, 1677-ben már ismert személyiségként kapta meg az udvari hegedű darabok szerzője címet, aztán 1682-ben orgonista is lett, 1683-ban pedig kinevezték a királyi hangszerek gondnokává. A gondnoka is szerepet játszhat később, de biztos, hogy a barokk mesterek egyik legismertebbje, a legsokoldalúbb, ötletgazdasága kora Angliájában utolérhetetlen volt. Kompozíciós technikája kiemelte a hozzá hasonlóan konzervatív beállítottságú többi zeneszerző közül. Korai műveiben jól megfigyelhetők a 16.-17. századi polifon stílus elemei, legfőbb jellemzői, és még a saját bevallása szerint is olasz stílusban írt 12 szonátát. Ez a konzervatív ízlés Purcell harmóniai ötletessége és ellenpontra épülő kompozíciós szerkesztés módja révén mégis a kor legkiemelkedőbb, s napjaiban talán egyedül ismert angol zeneszerzőjévé avatták. Egyébként mi itt a Klasszik Rádióban is sokat játszunk. Őt. Későbbi egyéni hangvitelő művei összhangzattanilag egyszerűbbek, ám szólam és dallam vezetésük önálló sajátosságokkal telt meg. Nem csak a mi sajátosságunk, szerintem ma nagyon sokan játszanak és adnak át önöknek Henry Purcell művet, tesszük így mi is most egy szonátával fúvósokra, illetve orgonára. A következő órában pedig színházzal foglalkozunk, a Radnótival foglalkozunk, készüljenek föl. A férfiak pláne, hogy Kovács Adéla lesz majd a vendégünk, hiszen meg kell nyitni a 2026-27-es évadot, tegyük ezt meg együtt a klasszik nyitánnyal, könnyedén és nyugodtan szeptember 10-én. Kívánok minden jót, a gyerekek induljanak el, uzsonna, tornazsák, rendben.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
3: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogass

0: A népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az üzemanyagáremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Hideg front érkezett, esővel, viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak a dízelautók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a Visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Lehetségesnek tart egy amerikai-orosz-ukrán háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszkij is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Szintén jövő héten hallgatják meg a média tanácselnöki posztjára pályázókat. A 14 jelöltet nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról. Szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével és pszichiátriai kezeléssel. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédúsak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel. Majd hétvégén már ismét napos idő lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassú a haladás az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
4: Most pedig folytatódjon a nyitány.
1: mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, illetve kellemes délelőttöt a Klasszik Nyitány hallgatóinak szeptember 10-én, egy csütörtökön. Nem sokára Nagymező utcába látogatunk el, sajnos csak telefonon, mert hogy beszélgethetek Kovács Adél igazgató nővel, sajnos csak telefonon a Radnóti Színház 2026-27-es évadáról, úgyhogy sok-sok darab, sok-sok elmélet, sok-sok jóság, meg némi fiatalitás, hát kérdőjel az sok van a fejemben, de azért lesz itt majd Kovács Adél, hogy válaszoljon erre, és persze az új bemutatókra is. Azonban mielőtt átadnám majdnem 6 percig a terepet Beethovennek, a B-dur zongora verseny 3. Rondó Molto Allegro tételének, a Concerto Budapestnek, illetve Keller Andrásnak és Várjon Dénesnek. Nos, szóval addig egy picikét néhány aktuális kérdés, vagy aktuális gondolat a fotó jó optikájához. Ma délután 5-kor a Múlcsarnokban lesz élvezhető a kérdésekre a válasz, mert hogy mit látunk ma, amikor fotográfiára nézünk, milyen változások alakítják a fotóhelyét a művészeti és kulturális közegben, a kiállítótérben, akár a fotográfiai fesztiválokon és a könyvkiadásban is. Nos, erre lesz egy beszélgetésben sok-sok válasz Mucsi Szilvia fotográfustól, a Budapest Fotófesztivál ügyvezetőjétől, persze, hogy a Révész Tamás művész úrtól, a fotográfustól, Fehérvári Gergelytől, az MMA kiadó szerkesztőség vezetőjével től, illetve ott lesz Tulipán Zsuzsanna, sok-sok kurátora, sok-sok kiállításnak, sok-sok fotoművészeti beszélgetés vezetőjének, szóval Tulipán Zsuzsannára kell majd figyelni, meg Mucsi Szilviára, Révész Tamásra, Fehérvári Gergelyre, meg a saját fotomasinájuk optikájára. Aktuális gondolatok tehát a fotó jó optikájához a Műcsarnokban, ahol egyébként is sok-sok remek kiállítás élvezhető, és ez a fotós szakmai napok része. Úgyhogy a szakma, meg minden érdeklődő irány a Műcsarnok, a fülek pedig legyenek most nyitva, dőljenek hátra, és élvezzék Beethovent, utána pedig Kovács Adélt szeptember 10-én csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A Múzsa pedig a Nagymező utcába, illetve az Ötvös utcába költözik, megígértem, itt van, hála Istennek, úgyhogy jó reggelt kívánhatok Kovács Adél igazgató asszonynak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És akkor kezdhetek elméleti kérdésekkel, mert hogy Valló Péter a fiatalitásról beszélt az évadnyitón, ő megígérte, vagy megjósolta, vagy prompt bemondta, hogy ez az igazgatásának az utolsó 5 éve lesz. Egyrészt lehet-e ennyire fixen előrelátni ebben a világban, amiben élünk? Másrészt mit jelent a fiatalitás itt egy színháznál?
2: Hát lehet előrelátni, ha az ember hoz egy döntést, akkor nagyon jól tud előre látni, és ez egy nagyon jó érzés, megmondom őszintén, mert még jobban kijelöli az irányokat, meg ad némi határozottságot mindennek, és az nagyon hasznos, hogy mindenki számára világos, hogy ez hova tart, meddig tart, mert ez azért már egy mandátum harmadik événél fölmerül, hogy mindenki részéről, hogy akkor az illető pályázik-e újra, és én azt hiszem nyugodt szívvel mondhatom, hogy megtettem, ami tőlem telt, és akkor most már egy dolog van hátra, hogy még nagyobb erővel beengedni az új generációt, lehetőségeket adni, ami kicsit ereinkben, ami kevéske lehetőségünk között. Úgyhogy én nagyon nyugodt vagyok ezzel a döntéssel.
1: Köszönöm szépen a választ, és némi matematikát csempésznék a következő kérdésbe. A tavalyi évadban mit jelent a 101%-os látogatottság? Ilyenkor mindig egy szemöldök, az följebb húzódik.
2: Igen, ez nagyon vicces, ez a 101%, meg 102%. Hát, hogy tulajdonképpen nagy átlagban annyira tele vagyunk, hogy az összes pócék el van adva, és még esetleg a lépcsőn is ülnek, ezt jelenti, ez persze egy összkép, úgyhogy, de hát ezek a számok, úgyhogy ezt én sem szoktam megkérdezni egyébként, hogy ez most pontosan hogy is van, hogy még hova rakunk be embereket, de igen, ez így van, és ez hál' Istennek évek óta most már így van, a Covid után is nagy lendülettel jöttek vissza a nézők. Én remélem, hogy idén is marad ez, bár azt el kell mondanom, hogy a jegyvásárlási szokások azok nagyon megváltoztak. Tehát sokkal impulzívabb, és többen hagyják az utolsó pár napra a vásárlásaikat. Ami persze nekünk egy picit nem annyira komfortos, mert kevésbé látjuk, hogy mikor, hogyan telik meg egy előadás. De én bízom benne, hogy most a tavasz után, amikor mindenki sokkal inkább a változásokkal volt elfoglalva, és több időt töltött a képernyők előtt, mindenféle képernyők előtt, hogy a színházba járási kedv az marad a régi évekhez.
1: Jó, megígérem, hogy több matematikai kérdésem nem lesz. A múlt héten beszélgethettem Porogi Ádámmal, mert hogy indul a 6. E-színház fesztivál, és ott igencsak kiveszi a részét a Radnóti, az Ödön von Horváth darabokból készült darabbal, és Ádám nagyon izgult, hogy mi lesz az 5-ös 10-ben a növényevővel.
2: Hát bemutatjuk a növényevőt, ez a sorsa. Ugye tavaly már volt egy előbemutatónk, és most szeptember 25-én lesz Csábi Anna rendezi Hong Kong Nobel-díjas író növényevő című munkáját, amit Szabó Réka adaptált számukra, és hát biztos nagyon sokan olvasták, és talán van egy rajongótábor, egy nagyon fontos témát jár körül a testünkhöz, illetve hát ezen belül is, vagy ezen túlmutatóan tulajdonképpen mindenkinek az egyéni szabadsághoz való viszonyát talán így tudnám összefoglalni. 4 csodálatos művésszel, Porogi Ádám, Mészáros Blanka, Major Irma, illetve visszatért hozzánk erre az előadás a Vilmányi Bennet, amire nagyon büszke vagyok, hogy sikerült a Bennetet visszacsábítani. Ugye ő nem Magyarországon, hanem Zentán él. Igen. Sokat forgat itthon, de de nagyon nagy örömmel jött vissza.
1: És akkor ez az 5-ös 10-be helyeződik, ami a 4+2 előadásból a +2 jót játszani, megszokták már, belakták már.
2: Igen, ez egy nagyon szép folyamat, és egy fontos kapcsolat. Egyrészt a 6. kerülettel, ugye mi fővároshoz tartozunk, de a 6. kerülettel is nagyon jó a viszonyunk, és szívesen látnak itt minket. Elég korlátozottan tudnak előadásszámot adni, hiszen mi művelődési ház működnek, és ez alatt az egy év alatt azért kölcsönösen megtanultuk egymást, és tanultunk egymás működéséből, ami szerintem nagyon, nagyon jó. Játsszuk itt a nagy teremben a keleti blokkot, a Sirocco Egyesület közös vállalásában, tehát itt is egy korosztályának egyik legtehetségesebb fiatal embere rendezte, Regő Simon és egy fiatal csapat. Megmondom őszintén, ez volt a Radnóti Színház legnagyobb vállalkozása, tehát már csak így méreténél meg foglalkoztatottságán emberek számánál fogva is legmostrébb vállalkozása, mert nagyon sok, tehát nem is tudom, több mint 20-an ültünk ott az asztalnál, illetve talán még többen, mindenféle alkalmazotti státuszokban, illetve hát a technikusok, a videó, a zenészek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat volt. Nem konkrétan, de tulajdonképpen a diszkóban esetek áldozatainak állít emléket ez az előadás. És akkor idén is folytatjuk ezt, tervezünk még egy bemutatót, ami még nem publikus, mert még a jogkérés folyamatban van. Erre az előadásra, ami egy februári bemutató lesz, és hát a Nagy Színházban is lesz 4 bemutatónk idén, aminek az elsőnek már folynak a próbái, Alföldi Róbert rendezi, Gerhard Hauptmann Patkányok című darabja alapján, illetve Bíró Bence adaptálta ezt a...
1: Olyannyira, hogy patkányok áthúzva emberek lesz a cím. Igen. Mert 25 évet simán patkányok volt való Péter rendezésében.
2: Igen. Igen, hát ez a darab eredeti címe. Mm. Itt természetesen nem az egyenlőség jel, hanem inkább a túlélés képesség az, amit ez a cím kifejez. Akar, azt hiszem, hogy Robitól megszokottan egy nagyon, nagyon erős előadásra számíthatunk. Utána Nagy Péter István, a színház fiatal rendezője, és ugye idéntől művészeti vezetője, nem válaszoltam pontosan erre.
1: A fiatalitás kérdésre, igen.
2: A felvetésre, a fiatalitás kérdésére. Azt hiszem, hogy egy dolog az, hogy minél több fiatal vesse meg a lábát és rendezzen közszínházi keretek között, illetve nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy kiknek van kedvük ahhoz, hogy mondjuk átvegyék azt a stafétát, amit egy színház vezetése jelent, mert ugye egész más csak a saját magaméval törődni egy projekt alapon csinálni valamit, tehát mindig csak az adott produkcióval, és ilyen értelemben véve az egyéni pálya épül, és más az, amikor egy színház egészében kell valakinek gondolkodni, és szerintem ez borzasztó fontos, hogy ez a struktúra, ami Magyarországon van és adott, az minél életképesebb és minél stabilabb legyen. Gondolok itt most a közszínházi struktúrára, mert ugye az mindig egy nagyobb hajó, még akkor is, hogyha mi kicsi színházunk, ezt szoktuk mondani, ilyen kockacukorni színházunk, az mondjuk egy big színházi méretekhez csak egy butik, de a rendszer és az annak való megfelelés az ugyanaz, és azért az egy tendencia, hogy különösen szerintem így az generációból másképp, tehát nem azt mondom, hogy nem vállalnak felelősséget a fiatalok, hanem másképp vállalnak, és ez azért egy nagyon kitartó, szívós és és időről időre, hogy mondjam, próbákat az egészben való gondolkodás képessége feltételezés. Éppen ezért én szerintem ez nagyon fontos, hogy Pepe elvállalta a művészeti vezetést, illetve Fehér Balázs Benő csatlakozott még a művészeti tanács munkájához, amit tulajdonképpen most mi hárman képezünk, és én nagyon, tehát ez egy nagyon biztató kapcsolat, és én nagyon jól érzem magam ebben a trióban.
1: Aminek örülünk. Az említett Pepe Patrick Melrose rendezése december 20-án. Egyébként ez egy hatalmas siker volt televíziós sorozatként is. Rákérdezhetek?
2: Bizony.
1: Sokan néztük.
2: Hát egy hatalmas regény, úgyhogy Pepe szereti a regény adaptációkat, de hát nyilván az istentelen ifjúság, amit láthatnak
1: igen.
2: majd a
1: E-színházban.
2: Akik rácsatlakoznak az E-színházban. Az egy kisebb lélegzetű dolog, hát ez a Patrick Melrose, ez egy nagy ömpölygő nő, és mi volt a kérdés, bocsánat?
1: Csak akartam kérdezni, mert mi ilyen sok zenével operáló adó vagyunk. Ifja Balázs Elemér, meg Hunyadi Máté, tehát hogy a zene is nagyon fontos, egyébként is nagyon fontos. Ha Keresztes Gábort mondom, akkor is.
2: Összművészeti, és fontos számára a legtöbb nálunk rendezett előadásában is van élőzene, illetve a sound design nagyon nagy hatású, illetve hát a látvány is mindig nagyon korszerű és innovatív, mindig valami új, úgyhogy itt is nagyon szép és modern, és szerintem nagyon tehetséges lesz a díszlet, amit Dabóci Noémi jegyez, aki külföldön dolgozott eddig többnyire, és nagyon nagy rendezőkkel is, nagyon szép dolgot tett az asztalra, pont ma lesz egyébként a második ilyen koncepció elfogadása. És akkor igen, beszéltem a negyedik bemutatónkról, ami az 5-10-ben lesz majd, illetve utána még nem rendezett nálunk Keresztes Tamás rendezi Herman Koch vacsora című darabját, amit Dömötör András adaptációja nyomán csinálunk. Ez is szintén ugye egy kis regény adaptáció, és szerintem egy nem napi aktualitású, de rendkívül aktuális témát feszeget. Hát a lelkiismereti kérdés az, hogy hogyan vállalunk felelősséget a tetteinkért, abszolút sztár szereposztással, Schneider Zoltán, Pál Andrés, Tóth Érikó és Bata Éva állnak majd a közepén ennek az előadásnak. És akkor az utolsó bemutatónk pedig egy szintén nagyon izgalmas vállalás. Kovács Ré Dániel jön hozzánk szintén először rendezni, és Csehov három nővérjét adaptálják együtt Hárs Anna dramaturgunkkal. A címe pedig Penumbra lesz, amit nem tudom, hogy mennyire ismert fogalom. A penumbra fél árnyékot jelent. Egyébként ez a különös, hogy ez egy orvos-neurológiai fogalom.
1: Jaj.
2: És tehát azt a területet jelzi, amikor valami történik az agyban, mondjuk egy agyvérzés,
1: stroke,
2: vagy valami igen, ilyen trauma, akkor az a terület, ami még nem tudjuk, hogy visszahozható-e, vagy pedig elvesztettük. Tehát egy ilyen átmeneti állapot megjelölője. Aznak volt egy rendezése Demerunk címmel a Narratíva Egyesületben, ami egyel ismertebb fogalom, már így a filmes és színházi szakmából is. Tulajdonképpen így az életművben egy érdekes címlehívás, ez a penumbra, hogy egy kicsit így folytatja ezt a gondolatot.
1: Hú, adná magát a kérdés, de én nem olyan vagyok, hogy érezek 2026-tal, vagy a történésekkel, vagy valamivel azonosságot a penumbra. Inkább bevallom, hogy marketingben nagyon rossz vagyok, és a szeptember 19-ei nyílt nappal kellett volna kezdenem, Ennek van egy motto...
3: Szerintem jó így, hogyha ezzel fejezzük.
1: Jó,
3: mert
1: jó.
3: Ez marad meg, ez a legközelebbi eseményünk, ami nagyon fontos nekünk persze.
1: És van ennek egy mottoja, szintén a Penumbrából.
3: Nem a Penumbrából az van már... a mottoja. Nem,
1: hála
3: ez
1: Isten.
3: Az akartál valamit mondani?
1: Igen, igen. Ja, az a hűtlenekből van. Jó.
3: Igen, a hűtlenekből van. És igen, ez egy ilyen részvételi jellegű dolog lesz. Tóth Jakabot kértük fel, hogy moderálja az eseményt, aminek a tulajdonképpen most egy fő műsorszámmal készülünk. A nyílt napunknak mindig van egy része, ami a bemutatók bemutatói, tehát amit most így vázlatosan elmondtam, ezek az új bemutatók kerülnek kifejtésre, és ezek kapcsán avatjuk be a nézőt, és ez most úgy fog még kitágulni, hogy a színészeink össze-vissza, nem feltétlenül csak azok szerepelnek az egyes bemutatókhoz kötődően, a bemutatókhoz kötődő témákhoz tevődnek föl számukra kérdések, tehát egy ilyen játékos interjú formájú este lesz, amik között zenélnek majd Balázs Elemér és Hunyadi Máté, és elsősorban az a cél, hogy a nézők egy kicsit jobban megismerjék a színészeinket is, tehát a kérdések azok nem a bemutatókra fognak vonatkozni, hanem abban a témakörben a saját magukra, illetve a színészek személyes indítatásaira, az ő életükre. Ez kicsit így az egyéni színészbrendek építése is, illetve az, hogy a közönség közelebb kerüljön személyesen a színészekhez is, és hát remélem, hogy ez majd játékosan, sok humorral és nagyon bensőséges forró helyzeteket is szülhet. Nem akartuk azt a nemet adni, hogy forró szék, vagy ilyesmi. Nekem az jutott eszembe a homeopátiában, hogy forró hetes, hogy
1: kérdést
3: kap. Tényleg. Szóval ez most így még folyamatban van, és ezt Jakab fogja vezetni ezt a részét az estének.
1: De ki forrja magát majd ezt szeptember 19-ére, hogy lecsapja ki terrazommal.
3: Hát én sem tudok elárulni erről, mert meg nem is akarom spoilerezni.
1: Tessék készülni, mármint a kedves rajongók készüljenek, leendő nézők,
3: igen,
1: gyakori
3: igen.
1: Nézők, délután 2 és este 10 között, ugyanúgy élnek még a támogatás módszerei, baráti kör, székfoglaló, 1%, ezeket én mondom el, és egyébként sem engedem Kovács Adélt szóhoz jutni, mert azt fogom mondani, hogy örök fiatalként köszönöm, hogy beszélt a fiatalitásról, meg a változásokról, és akkor az E-színházra is fölhívtuk a figyelmet, ott az Ödön von Horváth művekből készült istentelen ifjú, mi volt az istentelen ifjú, ugye?
3: Igen, istentelen ifjúság.
1: Istentelen ifjúság, arra is tessék klikkelni, hátradőlni, és nézni, akár nagyon sokan.
3: Egyébként a fiatalitás, szóval, hogy ez azért hangsúlyozom, hogy itt én szerintem a generációs kérdés nagyon fontos Magyarországon és mindenhol. Tehát nagyon sok szó folyik erről most a social médiában is, és én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy megtörténjen egyfajta tudásátadás, és ne gondoljuk, hogy az egyik generáció mindent tud, a másik pedig semmit, hanem mint ahogy most mindenhol, azt hiszem, a közös, az együttélés medreit kell újra gondolni, és ebben szerintem nagyon fontos a színház szerepvállalása. Remélem, hogy ez így az évadunk is tükrözni fogja.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Sok nézőt, 110%-ot kívánok. Na, most próbálom.
3: De az már lehet, hogy akkor leszakadna az erkély.
1: 103.
3: Igen.
1: Keresek valami más számot, és szeptember 19-e szombat a nyílt nap, hogy a legelső dátumot is hangsúlyozzam. Még egyszer
3: igen,
1: nagyon szépen.
3: Köszönöm
1: szépen, viszont hallásra.
3: Minden jót.
1: Hú, de jó volt, de kár, hogy csak telefonon, de Kovács Adélt hallhatták a Radnóti 2026-27-es évada kapcsán. kérdezősködtem, de hát főleg csak hallgattam, és aki újra hallhatná és hallgatná, nos minden adott, hiszen Spotify-on klasszik nyitány fül alatt minden beszélgetésünk újra hallható jelesül. Ez is, most pedig a terep, a fül, a Klasszik Rádió 92.1-es benne a klasszik nyitány, Chopiné.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel kora őszies változékony időre ébredtünk, a hőmérséklet jelenleg 16 Celsius fok, a térségben néhol már elszórtan várható gyenge eső vagy zápor. A régi kalendáriumok szerint, ha szeptember első dekádjában a felhők sűrűsödnek és esőt hoznak, a gazdáknak korán fel kell készülniük a hűvös, csapadékos őszre. A mai borús és néhol nyírkos délelőttön egy vízlepergetős vékony kabát és egy esernyő lesz a legpraktikusabb választás. Szép napot!

Klasszik Rádió 92.1. szeptember 10-én csütörtökön, ez itt a Klasszik Nyitány délelőtt 3:49-kor, az imént Héja Domonkos vezényletével az Óbudai Danubia zenekart hallhatták, persze, hogy Kodály Zoltán Hári János szvitjének intermezzójával együtt, és keresem a szavakat, mert ugye egy rendkívül furcsa estére invitálom önöket, vagy késő délutánra a Pesti Vigadóba péntekre, 18 órakor kezdődik. Most annyit mondok, hogy az emberkert. Biztos, hogy Szemadám György és Benda Gábor kell az emberkerthez, úgyis, mint író, úgyis, mint zeneszerző, illetve a zongorán is közreműködik Benda Gábor. Már most gyorsan szólok, mégiscsak zenei adó valánk vagyunk, hogy a basszusgitáron Horváth Plutó József hallható, de hogy mi az, hogy hallható? Nos, ez tulajdonképpen Benda Gábor és Szemadám György emberkert című hangjátéka. Ez egy 1972-es baleset képzeletbeli előzményeit tárja elénk. A helyszín az állatkert, annak minden furcsaságával, furcsa figuráival. Egyébként Szemadám György maga is évekig dolgozott az intézményben ragadozó állatok ápolójaként. Tehát ez egy hangjáték, illetve ennek a TomTom stúdióban rögzített verkfilmje, a Sinkovics Imre Kamara színpadon a Pesti Vigadóban, és ez az egyszerre személyes, meg társadalmi, meg komoly és szarkasztikus produkció egy olyan világot idéz meg, amely zavarba ejtően ismerős. Hát persze, hogy az emberkert az valójában rólunk szól, még ha a helyszín az állatkert is. Egy hangjáték Néhai Bay Zoltán, Huszár Sándor és Keresztúri Ferenc emlékére. Lázár Balázssal, Vadász Istvánnal nem fogják elhinni, de Popeye szerepében Vaszlavi gazemberrel, a főigazgató és halászertárs például maga Szemadám György. Szóval egy hangjáték, az erről készült verkfilm, és utána természetesen egy beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetés erről a furcsaságról, amik egyébként mi vagyunk az állatkertben emberek. Tehát Szemadám György és Benda Gábor zeneileg az Emberkert című műve hangjátéka, az erről készült film, és egy jó kis beszélgetés pénteken este 6-kor a Pesti Vigadóban. Több furcsasággal nem szolgálhatok, inkább ajánlom figyelmükbe ezen a remek, őszt idéző és nagyon szeres csütörtökön Schubert első, vagy D-dur szimfóniájának 3. tételét a Bécsi Filharmonikus Zenekartól, de itt is van magyar szállat, anélkül semmi nem létezhet, a karmester Kertész István. A következő órában pedig könyvekkel foglalkozunk, jó könyvekkel, érdekes és izgalmas könyvekkel, mert hogy ilyen izgalmas könyvekkel érkezik, és újdonságokkal érkezik az Agave kiadó, Patrick Ryan és Cory Doctorow új könyvei is itt lesznek, rajongók figyelem, és Klasszik Rádió szeretők is figyelem.

Na még gyorsan egy kicsi, itt szeptember 10-én egy csütörtökön a sok-sok jó muzsika, a sok-sok zenei esemény könnyedség és nyugalom mellé kihagytam a névnaposok közül a reggeli köszöntésben az Erikákat és Erikeket, a Nikolaszokat és a Nikolettákat, bár a Nikoletteket mondtam, a Nikol, Nikola név is használható, és hogyha akarnak tardosokat fölköszönteni, akkor egy picit álljanak meg, mert hogy megállt, megmaradt jelentéssel bír tulajdonképpen a tardos régi magyar személyi név, de mi nem állunk meg, megyünk tovább, és ahogy megígértem a következő órában, sok-sok jó és izgalmas könyvvel foglalkozik majd a klasszik nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter, egyre többen fektetnek állampapírba, hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 12 000 rendőr hiányzik az állományból, mintegy 20 éve nem változott az illetmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pusvai

0: Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóság Kezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez egy tizeddel több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Ma 9 órától délután fél háromig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A forgalom egy sávon váltkozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.

0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok most már kellemes délelőttöt minden kedves klasszik nyitány hallgatónak. Nem sokára könyvekről beszélgethetek, az Agave könyvek újdonságairól, de ha nagyon szerető, hát szóval szeretnek engem úgy jellemezni, mint amiki érthetetlen dolgokat mond. Én azt szeretem a legjobban, amikor úgy beszélek érthetetlenül dolgokról, hogy azokat önök sem értik. Ma egy nagyon furcsa dátum van, tulajdonképpen ünnep 2008-ban egy 27 km hosszú csővezetékben folyékony héliummal szuperhideg vákumot hoztak létre, aztán közel fénysebességgel gyorsított, kriogenikus hűtésű mágnesekkel pályán tartott protonokat ütköztettek egymással, vagyis hogy az LHC, Large Hadron Collider, a nagy hadron ütköztető megkezdte működését. Ha ebből nem nagyon értettek valamit, akkor is biztos és becsülni és tisztelni kell, hogy ezt a 7,3 milliárd eurót, amit elköltöttek erre a földbe vált alagútra, ami annyit fogyaszt, mint a 4-es metró, de nem fér el benne mondjuk egy játékvonat sem. Szóval ez a gondolkodás képessége előtti legszebb tisztelgés az emberiségtől, mondjuk a holdra szállás után. Azért hozták létre, hogy a Higgs bozon létezését kutassák vele, ennek a létezését a Standard részecske fizika modellje megjósolta ugyan, de a műszaki tudományos színvonal csak 2008-ban ért el odáig, hogy az elmélet végre kutathatóvá váljon. Van jó, van egy rossz hírem, hogy egyébként évekre leállítják a világ legnagyobb részecske gyorsítóját, mármint hogy nyáron volt ez a bizonyos leállítás, de csak azért, hogy aztán majd újult erővel legyen minél korábbinál több ütközés észlelhető, megkutatható. Nem mindent értettem ebből, viszont jó szándékkal nem értettem, és nem sokára tényleg könyvekről beszélgetünk, majd szeptember 10-e van csütörtök, és vegyék figyelembe, hogy szombaton a négy lábú, aki a világ, ismét fölhívom a figyelmet, csak úgy, mint tettük azt a reggeli expresszben, hogy minden kutyatudománnyal foglalkozó, vagy kutyatudomány iránt fogékony, felelős gazdi veheti az irányt a Rex kutya otthonba. Ez ugyanis egy jótékonysági kutyaparti lesz, egy Orion nevű, fekete-fehér, nem televízió, hanem Husky örökbefogadásának 7. évfordulója. Szabó Viktória, aki egyébként kinológus és gazdi coach, úgy gondolta, hogy ez igazán tudományos nap lehet. De ne ijedjenek meg a tudománytól, a tudományosságtól függetlenül lesz tombola, palacsinta, kutyafagyi, kutyasör, kutyapesgő, meg különböző érdekességek. Szóval mind a négy, mind a két lábúak vehetik az irányt a Rex kutya otthon felé szombaton. A kutyák nem tudnak olvasni, de hogy nem, önök pedig nem sokára olvashatnak velünk, addig azonban zenélünk tovább.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Ahogy megígértem, a vendégünk most, és már sokat szóra, Kovács Krisztián lesz az Agave könyvektől, de egyébként íróval is beszélgethetek, meg a világ jó ismerőjével is beszélgethetek. Krisztián, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kívást!
1: Ez utóbbi félmondat már, mint a világ jó ismerője, meg hogy 2026 van, meg létezik marketing is, azért fontos, mert gyorsan előre ki kell végeznem lányom felhívására, hogy november 19-én jön az új Éhezők viadala film, úgyhogy Susan Collins rajongók, meg minden rajongók készüljön film föl, és ehhez kapcsolódóan gyorsan egy olvasnivaló, még szerintem a mozi előttre jó az aratás hajnala, ugye?
2: Alapvetően szerintem minden könyv a mozi előttre jó, vagy a változat előtte jó, de azt már nem kétlem, hogy egyébként a mozi változat pont arra lesz jó, hogy erre az egész sorozatra, az Éhezők viadala könyvekre felhívja majd azok figyelmét is, akik egyébként korábban nem olvastak ilyen típusú könyveket. De igen, tehát hogy azért, hogyha körülnézek most itt a filmpiacon, a magyar forgalmazóval is egyeztetve, azért azt látjuk, hogy nemzetközi szinten most az aratás hajnal lesz tulajdonképpen az idei legnagyobb film, ami meg fog jelenni. Majd nyilván nem számítom akkor a legújabb bosszúállók filmet, amikor azt lesz számítva.
1: Jó.
2: Még később jön. De annak most ne csináljunk akkor reklámot. De kétségtelen tény, hogy az aratás hajnala az a, mondhatjuk így, hogy a második előzmény könyve az Éhezők viadala trilógiának. Hát a trilógiát azt hiszem, hogy azt megjártattuk már nagyon-nagyon sokszor, mind a könyvpiacon. Azt hiszem, hogy talán három vagy négy különböző kiadás is van, ami szinte ugye nálunk jelent meg. Volt kemény táblás, volt élgrafikás, volt aranypréggel.
1: Ez meg filmes védőborítós.
2: Így van. Mindenféle létező variációban volt, és hát tényleg azt látjuk, hogy Susan Collinsnak ebben az esetben egy olyan ifjúsági disztópiát sikerült alkotnia, aminek akár a mondani valója, akár a története, akár a formai megvalósítása, az mind olyan, hogy hiába most már lassan 20 éves az első könyv, még a mai napig is újra és újra felfedezik maguknak a fiatalok.
1: És jól is teszik egyébként, meg olvassanak is. Nem biztos, hogy jó kezdet lesz. Az Amazonon, amiről mindenkinek megvan a véleménye, tavaly az év könyve lett a most kipécézendő könyvünk. Ha azt mondom, hogy Tom Hanks és Barack Obama tavalyi kedvencei közt szerepel, akkor megint csak marketingről beszélünk, de azért ez egy sokkal mélyebb könyv már, mint ami a vadgesztenyét illeti.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy egy olyan típusú, nem is tudom, divatnak, vagy hát nem merem azt a szót használni, egy idejét múlt divat, mert azért ez
1: nem szabad.
2: Talán nem igaz, de kétségtelenül ezek a lineárisabb családregények, ezek azért ma már nem jelennek meg akkora volumenben a nemzetközi piacon sem, mint egyébként akár mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Ugye régen nagyon sok író volt, a Jonathan Franzen-től kezdve, hát ő meg a mai napig van, de még a Joan Updike, a Saul Bellow, tehát sorolhatnak rengeteg olyan szerzőt, amerikai szerzőt, akik kvázi a családregény formában keresték úgynevezett a nagy amerikai regénynek a megvalósítását. Egy tök jó példa erre mondjuk John Steinbeck és az Édentől keletre, ami talán egy ilyen prototípus a lényegében a nagy volumenű családregényeknek, de hogy valahogy az utóbbi 15-20 évben is jelenkeznek meg ilyen típusú könyvek, de azért már talán nem tudom, hogy azért, mert egy ilyen 600 oldalas, több évtizedet, több generációt átívelő, összefogó, a történelmet elemző, vagy a történelmen keresztül a kisember életét bemutató könyvre már nincs akkora türelmünkkel, ezt én nem tudom, én a mai napig vadászom ezeket a típusú könyveket, úgyhogy óriási nem is tudom, szerencse, vagy nem tudom, a jó szemünk talán, hogy ugye meg tudtuk venni a Patrick Ryannek ezt a bizonyos Vadgesztenye című könyvét, ami minden olyan családregényes hagyományt összpontosít magában, amiért én adott esetben ezt a műfajt annyira szeretem.
1: Helyezzel minket időben?
2: A második világháború környékéről indul maga a történet, tehát hogy 39-től durván, és igazából az 1990-es évekig követhetjük két házaspárnak az életét, illetve az ő leszármazottaiknak az életét, gyerekeiknek az életét, és hát tulajdonképpen ugye megjelent nyilván mint a második világháború, a hidegháború, a kommunista üldözések időszaka, a vietnámi háború időszaka, a 70-es évek, a 80-as évek fellendülés, vagy hát mondjuk úgy, hogy a nem is tudom, hogy szokták mondani, ez az elvadulásnak a korszaka már a 80-as évek, tehát hogy végigveszi tulajdonképpen, és nem csak Amerika, hanem ugye a nagy világtörténelmi eseményeknek is a legfontosabbjait, és megpróbálja azt bemutatni, hogy egyébként a kis emberek azok hogy reagálnak, vagy hogyan próbálnak boldogulni ezen akár sorsfordító, vagy világformáló események közepette. Úgyhogy én nagyon-nagyon üdvözöltem azt, hogy lett egy ilyen könyvünk, és hát nem csak én üdvözöltem ezt, hanem ahogy te is említetted, hogy Tom Hanks az egyik tavalyi kedvenc könyve, már pedig azért, ha valaki figyeli, vagy követi mondjuk Tom Hanks-t, azért azt látjuk, hogy könyvek teljesen elég jó ízléssel bír, és Barack Obama nem különben, aki szintén a kedvencei közé választotta. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a könyv ez, tudom, talán részben hozzá tud járulni ahhoz, hogy a családregényeknek megint eljöhessen egyfajta reneszánszra.
1: Jó, csak hogy egy pici kedvet csináljak azoknak is, akik nem annyira hosszú családregény rajongók. Van benne egy kis varázslat is, ha jól olvastam én itt.
2: Mi tulajdonképpen ugye arról szól a...
1: Spoiler nélkül?
2: Spoiler nélkül nagyon-nagyon nehéz. De igen, tehát kétség kívül abban is egyedi, amit Patrick Ryan ebben a könyvben letett az asztalra, hogy családregényeket megpróbálja egy nagyon-nagyon minimális, mondjuk így, hogy mágikus realista vonással felruházni, amit a dél-amerikai családregényeknél megszokhattunk. Hát azért Gabriel García Márquez-től, Mario Vargas Llosa-tól számtalan ilyen könyvet olvastunk, de azért amerikai, tehát vérbeli amerikai családregényben ilyen vonást én nem nagyon fedeztem fel, mégpedig meglehetősen sokat olvastam ebben a műfajban. Úgyhogy akinek van ilyen irányú, nem tudom, kicsit ilyen spirituálisabb érdeklődése, és azt hiszem, hogy az is megtalálja majd a számítását ebben a könyvben.
1: Mielőtt még csúnyán beszélnék Cory Doctorownak a régebbi könyvére utalva, gyorsan, mert nemrégiben jelent meg Bíró Kincső Üveg fiúja. A Medúza lányról szerintem mi beszéltünk, most igen. Akkor mire készüljünk?
2: A Kincső egy nagyon-nagyon egyedi új hang a magyar irodalomban, ezt bátran kijelenthetem, mert hiába helyez a regényei középpontjába olyan fiatalokat, akikre nyugodtan rámondhatnánk akár a fiatal koruk miatt, hogy ez ifjúsági irodalom, de hogy egyébként meg olyan problémákkal szembesíti tulajdonképpen az olvasót, amik sajnálatos módon a közbeszédünket a mai napig meghatározzák. Miről beszélek itt tulajdonképpen? Ugye erről a bizonyos bullyingról, a szexuális kizsákmányolásról, a testszégyenítésről, tehát csupa-csupa olyan téma, ami szomorú, de a mai napig meghatározza azt, amiről a hétköznapokban beszélnünk kell. Viszont mindezt egy olyan méremenő lélektani oldalról közelíti meg, ami én azt gondolom, hogy nem csak azt szolgálja, hogy az ember nem tudom olvasni egy szórakoztató vagy mélyrevívő történetet, hanem hogy fel is ismerje esetleg azt, hogyha ilyen folyamatok a környezetében lezajlanak, sőt, akár arra is kaphat egyfajta megoldási segédetet, hogy ezen hogy tud ez ellen fellépni.
1: Üveg fiú, akkor maradjunk így a Medúza lány után, legyen ez az új olvasmány. Kincső 2000-ben született, ha ez bármit is jelent, úgyhogy így is érdemes. Ez a Magnóliához tartozik. Na vissza jövünk akkor picikét. A szó, amit nem akartam kiejteni, az az elszaródás, de hát most már, ja Istenem, megvan, meg a nagy összeomlás, ez szerintem kiejthető. Még mielőtt a könyvről beszélünk, ajnároztatta a kanadai születésű szerzőt, és ugyanígy fogsz vele viselkedni, amikor ide jön Budapestre?
2: Hát nem vagyok egy rajongó alkat.
1: Na.
2: Képzeld, hogy tényleg nem. Tehát, hogy valamiért, nem tudom, biztos, hogy van olyan szerző, akire én is, nem tudom, remegő kézzel nyújtanám a jókomat, hogy megrázzam az övét. De nem alapvetően, ezt nem tudom, hogy a munkám miatt, meg hogy azért viszonylag sok külföldi szerzővel találkozok. Azért alapvetően szerintem ezt már jártam választani egymást, tehát én nem vagyok ilyen szempontból rajongó alkat. Azt ugyanakkor mélységesen tudom tisztelni, amit Cory Doctorow csinál, hiszen ugye ő egy, nem akarom ezt én pejoratíven használni, de hogy egy mezei sci-fi íróból lett tulajdonképpen a korunk egyik legismertebb tech aktivistája, vagy tech gondolkodója, és hát ugye két olyan könyvet is írt, ami én azt gondolom, hogy segít megérteni azt az állapotot, amiben jelen pillanatban létezünk. És hát éppen ezért óriási megtiszteltetés az, hogy a Brain Bar elhozza majd jövő héten csütörtökön Budapestre Cory Doctorow-t, aki ugye a Magyar Zeneházában fog majd egy előadást tartani, épp a második, azt hiszem tegnap megjelent könyve a Nagy Összeomlás kapcsán, ahol majd ugye arról beszél, hogy milyen lesz majd az a világ, amikor már nem fog kvázi, nem fogunk kvázi megütközni azon, hogy látunk egy AI-jal generált reklámot. Pont most miért hívtál, jött szembe velem egy ilyen jellegű cikk az interneten, hogy ezen még hogy megütköznek az emberek, vagy hogy rá tudunk csodálkozni azon, hogy
1: majd elmúlik.
2: Hogy milyen nehezen tudjuk elkülöníteni egymástól azt, hogy mi a valódi és mi a nem, és hogy milyen világ vár ránk majd akkor, amikor ezek teljesen hétköznapinak tűnnek. Hát ez lesz majd ugye a Life After AI az előadásának a címe is. De hát amire te utaltál, ugye az elszaródás, az meg egy egészen másik vonala ennek, bár az egy szegről végről kapcsolódik hozzá, ugye ez az Enshittification nevű, vagy szóhoz kapcsolódik, amit ilyen doktoró alkotott meg 2022-ben, ezt talán úgy tudjuk a legszebben, és most idézőjelesen legszebben folytani magyarra, hogy elszaródás, ugye a nagy elszaródás, ez volt az első könyv, amit még áprilisban adtunk ki, ami meg tulajdonképpen arról szól, hogy jönnek sorba szembe velünk az interneten a különböző szolgáltatások, ugye beszéltünk itt az Amazonról, de ott van a Facebook, ott van a Google, ott vannak a különböző webshopok, amikor elkezdjük használni őket, akkor tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ezek értünk dolgoznak, hiszen könnyen megtalálunk.
1: Kényelmes, gyors,
2: másnapra ott van a csomagautomatában, amit rendeltünk, és aztán azt látjuk, hogy amikor megrendeltük az első csomagunkat, akkor onnantól fogva ezek a platformok elkezdenek ugye kereső optimalizálással tulajdonképpen bombázni minket reklámokkal, mindenhol ezt látod, hogy vegyék újra, vegyél újra, és hogy hogyan alakulnak át az egyébként barátságos vagy felhasználó barát internetes szolgáltatások egy ilyen, hogy mondjam, hogyan lesz belőlünk, mint felhasználóból kapitalista préda. Tulajdonképpen ez az elszaródásnak a lényege, hogy ez a folyamat, illetve nyilvánvalóan a doktorról az ennél tovább megy, tehát nem csak azt próbálja feltárni, hogy mi áll a háttérben, hanem azt is, hogy hogyan lehet ezt az egészet adott esetben megfordítani.
1: Jó, és akkor most adjuk fel az egészet az új könyvvel?
2: Hát, mire gondolsz?
1: Hát ugye ez nem nagyon pozitív a nagy összeomlással, akkor itt a vége?
2: Nem jön a Skynet és pusztítja el az emberiséget, mint a Terminátorban. Nem, igazából ugye arra próbál a Cory egy kicsit így rávezetni minket, hogy egyrészt ne tekintsünk erre az egész AI-ra egy akkora forradalomként, mint amekkoraként egyébként ez be van harangozva, vagy amekkoraként a fejünkben él, és próbáljuk egy kicsit elengedni azokat a prekoncepcióinkat, amik ezt meghatározzák, vagy azokat a sztereotípiákat, amiket hozzá tudunk kötni. Ezeket próbáljuk meg elengedni, próbáljuk meg lecsupaszítani, ugye és ezt próbálja megcsinálni ebben a könyvben. És ugye az eredeti címe ennek a könyvnek ugye Reverse Kentaur, ami nyilván egy magyarra átültethetetlen dolog, de ugye maga ez a fordított kentaur, amire a cím utal, ez azt jelenti, hogy nem arról beszélgetünk, hogy a gép szolgálja az embert, hanem azt kell elérnünk, ne az legyen, hogy az ember szolgálja a gépet, hanem pont azt kell elérnünk, hogy a gép szolgálja az embert, de jelen pillanatban még ott tartunk, hogy inkább mi szolgáljuk a gépet azzal, hogy folyamatosan próbáljuk alakítani, próbáljuk tanítani, és ezt a folyamatot kellene valahogyan megfordítani, és amikor megfordítjuk, hogy megfordul ez a folyamat, és erre is vannak egyébként egész érdekes megközelítések a Cory Doctorow könyvében, akkor azt fogjuk látni, hogy nem is olyan ördögtől való találmány ez, és inkább Cory próbált megnyugtatni minket ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy amikor ezt megtanuljuk mi valóban használni, akkor egy pontosan ugyanolyan szolgáltatásra fogunk ébredni, mint nem tudom, mint egy webáruház például.
1: Köszönöm a választ, meg köszönöm, hogy gondolkodásra késztettél mindenkit, és gondolkodtam én azon, hogy most a Thor filmzenéje jöjjön-e, de nem, belevágok a következő kérdésbe, ugyanis ha nyáron beszélgettünk volna, de hát a nyári beszélgetések mind-mind ilyenek, akkor a Fény magányossága című regényedről kellett volna beszélni, meg Kajetán Andor csillagászról, ugye, aki hát mindenfélét tett, egy pici belpolitikát én belehozok. Kajetán Andor most, amikor mindenféle listák, ügynöklisták, papírok, dossziék állítólag napvilágot látnak majd, vagy kutathatók lesznek, bajban lenne? Ez egy nagyon kierőszakolt kérdés volt. Hogy megy a... Hogy fogadják a regényt?
2: Hát, jó aspektusra világítottál rá, mert szerencsére persze sok interjút kellett adnom a könyv megjelenése kapcsán, és tulajdonképpen majdnem minden platformot leginkább az érdekel, hogy most, hogy van egy világosan kimondott ígéret az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, én mit gondolok tulajdonképpen erre a kérdésre, szükség van-e még erre vajon, és nyilván ugyanolóan ezt én azt próbáltam a könyvön keresztül megvilágítani, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik adott esetben pusztán rossz indulatból, vagy gonoszságból követnek el embertársaik ellen bizonyos dolgokat, élve a hatalom eszközeivel, amelyeket megkaptak. De hogy azért nagyon sokan vannak olyanok is, akik egyébként akár belekényszerítve, akár nem tudom, az ambícióiknak elegettéve ütködtek tulajdonképpen egy adott politikai oldal kiszolgálásán. Ez ugye nem véletlenül tartalmaz meglehetősen sok áthallást az elmúlt 16 év működésével. Nyilvánvalóan erre is mindenki rákérdezett, tehát ez egy abszolút szándékolt dolog volt a részemről. De én azt gondolom, hogy ha most az ügynökaktáknál kanyarodunk vissza, nagyon-nagyon sok és túlságosan sok lezáratlan pontja van a magyar történelmi múltnak. Az egyik beváltatlan ígérete tulajdonképpen most már 36 éve az ügynökaknak nyilvánosságra hozott alá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha van erre egy kimondott ígéret, és most már ugye lassan egy dátum, ugye október 23, amikor ugye ha jól rémlik, most így fejből, amikor ugye ez be fog következni, akkor én azt gondolom, hogy azért fontos ez, nem feltétlenül azért, mert mi fog majd kiderülni ezekből az aktákból, mert biztos, hogy lesznek olyan életek, amiket ez érinteni fog, de abban is biztos vagyok, hogy az érintettek egy jó része talán már nincs is életben. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy nincs már feltétlenül a hatása, abból a szempontból viszont kollektíve nagyon is van, hogy van egy kimondott ígéret, amögé felsorakozik egy cselekvés, egy dátum, és azt mondhatjuk, hogy végre akkor van egy olyan ígéret egy történelmi traumánkhoz kapcsolódóan, amit valaki végig visz, és lezár, és bevált. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy most, amikor egy kvázi új világ, egy új társadalom, egy új politikai közeg alakul ki körülöttünk, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak ígéretek legyenek benne, hanem beváltott ígéretek is. Hát ezért gondolom azt, hogy igenis nagy jelentősége van annak, hogy ezek majd nyilvánosságra kerülhetnek.
1: És irodalomról beszélgettünk egyébként, bárki bármit is gondol, Kovács Krisztián a Fény magányossága című nyáron megjelent könyve kapcsán. Mertem most ezt a kérdést Krisztiánhoz idézni. Föloldva mindent javaslom mindenkinek, főleg a lányomnak, hogy akkor keresse az Éhezők viadala, az Aratás hajnala című könyvet. Hú, mi a pontos megjelölés? Filmes, fényes? Milyen?
2: Mire gondolsz?
1: Filmes védőborítós kiadásban. Ha a Brain Bar felé téved valaki, akkor keresse doktorót, és olvassa is doktorót, mert itt van az új könyv, a Nagy összeomlás, és egyébként pedig a Nagy családregények kedvelői utazhatnak el Amerikába is, meg egy picikét más világba is a vadgesztenyével. Török Krisztina nevét elfelejtettem mondani, mint fordító a vadgesztenyéhez.
2: És egészen fantasztikus munkát végzett, igen.
1: Kovács Krisztiánnal beszélgethettem, agavekönyvek.hu, itt aztán mindenféle kiadóval, és a fiataloknak pedig javaslom, és ajánlom Bíró Kincső új könyvét. És mikor beszélgetünk újra, mikor lesz még sok és nagy dömping nálatok?
2: Hát én úgy tudom, hogy majd talán ilyen két hét múlva már érdemes lesz beszélnünk, ugyanis ugye következik a, mondjuk itt, egy nagy őszi könyves fesztivál szezon indul, méghozzá a Nemzetközi Könyvfesztivállal, ami majd október 1 és 4 között lesz a Hung Expo-n. Szerintem egy egészen kiváló helyszínen, különösen a tavaly bálna után. És hát szerintem megint csak azt mondhatom, hogy ilyen rekordszámú új könyvet hozunk. Szerintem fantasztikus könyveket, de nem akarok elébe szarni a dolgokat.
1: Jó.
2: Beszélünk majd akkor egy másik alkalommal.
1: Először ezeket kell elolvasni. Kovács Krisztián, nagyon-nagyon szépen köszönöm, minden jót, és hát akkor lássuk a belpolitikai történéseket is, zárójel bezárva, de jó olvasást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, Krisztián!
2: Köszönöm én is!
1: Viszont hallásra!
2: De jó!
1: Ez a beszélgetés egyébként minden furcsa kérdéssel, de sok-sok irodalommal és sok könyvvel újra hallgatható, ha most a meglepődéstől eltávolodtak volna tőlünk, vagy éppen lemaradtak volna és kimaradtak volna, Spotify-on keressék tehát a Klasszik Nyitányt ezen a felületen, ezen a platformon is, és bár a Thor filmzenéjét ígértem, de a legutolsó témához, a legutolsó könyvhöz, Kovács Krisztián könyvéhez szerintem jobban kapcsolódik, ha a Kill Bill filmzenéjét hallgatják meg. Én nem akartam semmit ezzel se jelezni, se mondani. George Zamfirnak köszönhető ez a muzsika, és szeptember 10-e csütörtöknek, hogy még mindig a könnyedségnél és a nyugalomnál tartunk itt a Klasszik Nyitányban.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma reggel kora őszies, változékony időre ébredtünk, a hőmérséklet jelenleg 16 Celsius fok, a térségben néhol már elszórtan várható gyenge eső vagy zápor. A régi kalendáriumok szerint, ha szeptember első dekádjában a felhők sűrűsödnek és esőt hoznak, a gazdáknak korán fel kell készülniük a hűvös, csapadékos őszre. A mai borús és néhol nyírkos délelőttön egy vízlepergetős vékony kabát és egy esernyő lesz a legpraktikusabb választás. Szép napot!

Klasszik Rádió 92, egy csütörtökön, szeptember 10-én nagyjából a műsor vége felé járunk. Itt az ideje, hogy végképp elszakadjak az értelmiségtől, aki nagyon szeret foglalkozni. Hát ma is beszéltünk róla filmekkel, és berreg a filmvetítő gép, és én egy egészen másféle berregésre hívnám fel a figyelmet, vagy ünneplésre, vagy bármire. Az biztos, hogy 1845. szeptember 10-én szabadalmaztatta Elias Howe varrógépét. Hol máshol bukkantam volna erre az évfordulóra, illetve ünnepre, mint a Duna Ővárosi József Attila könyvtár weboldalán, jakd.hu. És akkor nézzük a tulajdonképpeni okot, mert ugye a feltaláló megsajnálta a feleségét, hogy egész nap görnyed. Egyébként valószínűleg az angol Charles Wiesenthal volt az első, aki megpróbálkozott a szabómunka gépesítésével, ez 1755, de akkor még idegenkedtek tőle, meg a szabók versenytársat látták benne, és azt mondták, szerintem jogosan, hogy semmi sem pótolhat egy olyan ügyes szervet, mint a kéz. Aztán jöttek az 1820-as évek, ekkor a Barthélemy Timóniének sikerült elkészíteni egy olyan varrógépet, merről azt írták, hogy ha az ember a saját szemével nem látná, el sem hinné, hogy ilyesmi is létezik, ezen a gépen egy gyerek is néhány óra alatt megtanulhat varni. Na de ez a mi földrészünk. Amerikában ez a bizonyos Elias Howe szabadalmaztatta ugye szeptember 10-én a találmányát, pontosabban a kettős öltésű hajós hurok fogójú varrógépet. Na tessék, ebben az időben már egyébként az európai Timónié varrógépe is régen létezett, na de a nagy távolság miatt valószínűleg nem tudtak egymásról, mert lassan terjedtek az információk, és a szabadalmazás is csak úgy, mint manapság, nagyon fárasztó és sok időt igénylő munka. És az egyik modell egyébként Howe-tól eljutott, ismerős név Isaac Singerhez is, Singerhez mi így szoktuk mondani. Ő néhány apró változtatás után szintén szabadalmaztatta a gépet, aztán jött a pereskedés, hogy kié az elsőség. Elias Howe döntött, ezért is olvashatok ma róla, mármint hogy tulajdonképpen az elsőség az övé, meg az ünnep, meg az évforduló az övé, de Singer miután kifizette a kártérítést, egyességet kötött vele, és innentől kezdve Singeré a szabadalom. Meg az utókor az ő nevét jegyezte meg, de írják föl valahova, hogy Elias Howe W-vel, ő az, aki igazándiból 1845-ben föltalálta nekünk a varrógépet, és tényleg azért, hogy a hölgyek ne görnyedjenek egész nap a gép fölött. Inkább menjenek el mondjuk szombaton a Hősök terére azok a hölgyek, meg mindenki más is. Ezt kéri tőlünk Fischer Iván, illetve a Budapesti Fesztivál zenekar. Szék lesz papírból, gyerekek lesznek gyerekből, mert hogy itt mutatkozik be igazándiból a Budapesti Fesztivál zenekar gyerekkórusa. Ráadásul észtül énekelnek majd a fiatalok párt nyári keringőjét, de lesz hamupipőke szvit is, az első és a harmadik szvit tételeiből, úgyhogy egészen mesés lesz, miután elsőként Schubert befejezetlen szimfóniáját élvezhetik. Nagyon sokan hangosítással, így kezdi az igazi őszt, szabadon és ingyen a Budapesti Fesztivál zenekar, és milyen jól teszi, mi pedig még egy picikét folytatódunk, ha megengedik, filmzenével, Vivaldival, aztán pedig összegzem a mai délelőttöt színházzal, könyvvel, és persze a szombati kutyás rendezvénnyel a Rex kutya otthonban.

Következik Antonio Vivaldi, D-dur hárfa verseny első tétel. Előadja a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Hárfán közreműködik Szilvia Kovácsuk. Karmester Aristide von Würzler.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És legyen az útravaló félig meddig búcsú is, vagy legalábbis összefoglalása a mai csütörtöki szeptember 10-i reggelnek, illetve délelőttnek. Minden téma, amit most még újra elmesélek önöknek, az újra elérhető Spotify-on. Erre jó a 21. század, meg arra is, hogy szombaton meglátogathassák a Rex kutya otthont, ahol lesz Orion 7 jótékonysági kutya parti. Orion egy fekete-fehér, hát mert az Orion TV is az volt, mentett husky. 7 éve találták, de ő már nem 7 éves, van egyébként párja is, tehát több husky is van Szabó Viktóriáéknál, Pandora, meg van egy új ausztrál juhász is, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy szombaton mindenki okosodhat, és egy picikét megnyugodhat, lesznek fizioterapeuták, táplálkozási szakértők, de viselkedésterapeuták is, lehet tanácsot kérni, mi a baj a kutyával, hogyan legyen jó kutya, hogyan lehetek én jó, felelős gazdi, és nyugodtan lehet enni Viktória anyukájának a palacsintájából, meg tombolázni is, a fődíj az hihetetlen, de kutya parfüm, és rendkívül értékes, az összes tombola már minimum 1,5 millió forint értéknél tart, úgyhogy lehet okosodni, és a felelős állattartásért oktatási alapítvány javára adakozni, hogy országszerte minden gyermekhez eljuthasson az a tétel, miszerint igenis felelősen kell kutyát választani, az állatokkal bánni, és meg kell tudnunk, hogy mi a különbség a szaporító és a tenyésztő között. Ezt most így önökre bízom, mármint a kutakodást. Azt is önökre bízom, hogy szeptember 19-én délután 2 és 10 között mikorra mennek a Radnóti Színházba a nyílt napra. Mi beszélgethettünk Kovács Adéllal az új bemutatókról, az új helyekről, mármint hogy az 5-ös 10-ről ismert, ott is lesznek bemutatók, hogy mennyire fiatalodott meg a Radnóti, és ez mennyire egy komoly szándék, aztán pedig olvasni valót ajánlottunk mindenkinek az Agave könyvek jóvoltából, például, hogy ha már itt van az Éhezők viadala új etapjának bemutatója, akkor azt is el lehet olvasni, de Colin Doctorow, aki nem sokára itt lesz majd Magyarországon a Brain Baron, ő is új könyvvel jelentkezik, meg van egy családregény is, úgyhogy tessék nyugodtan választani a könyvek közül, és lapozgatni a könyvek között, és elfogadni a mai idézetet, ami tulajdonképpen a mi útravalónk Leonard Cohen-től énekli, de én most csak olvasom a Hymnus című dalából, ami a The Future című albumon jelent meg 1992-ben a következő tételt. Mindenben van egy repedés, így jut be a fény, hibából lesz minden jó. Én jó szándékkal vártam önöket ma délelőtt, remélem ezt felfedezték. Holnap érkezik majd Szerémi Nóra, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra legközelebb is a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter, egyre többen fektetnek állampapírba, hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 12 000 rendőr hiányzik az állományból, mintegy 20 éve nem változott az illetmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg.

0: megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez egy tizeddel több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petsz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lexus utca. A Lexus nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bérrendezés.

0: És csürgetnek a belügyi ágazatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pótlékot vezetnének be. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben kevesebb fizetést kap, mint egy pályakezdő szakoktató. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását. Ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés, bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Szakemberek szerint az öngyilkosságok akár 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, csak az esetek töredékében talált hiányosságokat. 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból az akció során, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlő rongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Kampona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bérrendezést sürgetnek a belügyi ágazatban, ma van az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pótlékot vezetnének be. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben kevesebb fizetést kap, mint egy pályakezdő szakoktató. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását. Ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés, bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Szakemberek szerint az öngyilkosságok akár 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, csak az esetek töredékében talált hiányosságokat. 2 tonna élelmiszer

0: kivontak a forgalomból az akció során. Több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő kétnapos eseményen bemutatják a középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptetőkapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Calvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett síneken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utast tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A dráguló energiáról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Országszerte süt a nap, de több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek lesznek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő, úgy fogalmazott. Örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését. Emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek töredékében találtak csak hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot. Többnyire napos idő van, nyugaton hűvösebb az idő, keleten melegebb, kezdetben csak

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A dráguló energiáról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Országszerte süt a nap, de több felé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek lesznek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő, úgy fogalmazott. Örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslat csomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek töredékében találtak csak hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot. Többnyire napos idő van, nyugaton hűvösebb az idő, keleten melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. Késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták két kerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virslifőzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudasfürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Béremelésért tüntetnek a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás. Kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukács fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozia, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Béremelésért tüntetnek a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a siker

0: módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, szeptember 10-én. Nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Hamarosan az Impresszió rovatban Rákkati színművészt hallhatják, a Hangszínház alapítóját. A Hangszínház 2 előadással is készül az előttünk álló időszakban. Szeptember 15-én a Casta Divát lehet megnézni, október 17-én pedig a Torta című előadást. Ezt követően 5 és 6 óra között a Népszigetről lesz szó, pontosabban a Népsziget egyik utolsó művész kolóniájáról, amely veszélybe kerülhet, Miksa Bálint festőművésszel beszélgetek. Most pedig Vivaldi 4 évszakciklusából következik a nyár második tétele.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo. A vonalban Rák Kati színművész, a Hangszínház alapítója. Szervusz Kati, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, drága Edina, én is köszöntök mindenkit.
1: De örülök, hogy itt vagy. Rég beszéltünk.
2: Viszonylagosan, igen, tényleg.
1: Jó, hát nem annyira, de mondjuk itt volt az ideje.
2: Igen.
1: Baranyi Ferenc Casta Diva című darabja lesz látható, hallható az S4 Háló Közösségi és Kulturális Központban szeptember 15-én, hát természetesen a Hangszínház előadásában. Ugye az első magyar operadíva regényes élete lesz majd fókuszban. Mégis mi az, ami leginkább az előadás középpontjában áll? Mi az a lényeges szegmens, amit az ő életéből megmutattok?
2: Hát először is az egész életét megmutatjuk, ugyanis ez egy olyan különleges életút, ami még Európa szerte is figyelemfelkeltő, ugyanis ő az első magyar operaénekes, aki Európában is nagy sikert aratott. Egészen Bécstől Itálián át a Covent Gardenig. Azért ez abban az időben is egyedülálló karrier volt, és az ő életét mutatjuk meg egy nagy szenvedélyes szerelem fényében, amiben a nyári Pál politikus forradalmár 1848-as személyiséggel az ők szerelmüknek a vonulatát, amiben persze szegény operaénekes nőnk Sodányi Klein Rozália életét nem könnyítette ez meg.
1: Vártam, hogy mondd a nevét, mert elképesztő, hogy hát, hogy ezzel a névvel, hogy Sodelné, ő volt az első magyar operadíva, és ezen nem is változtatott, ugye?
2: Nem is lehetett, mert ha belegondolunk, akkor például Dériné, tehát akkoriban az 1800-as években még nem alanyi jogon a saját nevükön szerepeltek a művészek, hanem a férjezett nevükön. És hát valóban, egyébként az is egy érdekes dolog, hogy alapvetően ő nem is ezen a néven született, hanem amikor megszületett, mint kékvérű, akkor felvállalhatatlan volt az anya részéről, mert hogy nem házasodott össze a kékvérű Csabai Miklóssal, és így nem vette föl az édesapja nevét. Ott a szülésnél a bába asszonyra testálták, aki hát nagy szeretetbe és szerelembe nevelte föl, és így lett ő Klein Rózsi. Ami elég vicces, hogy már a kezdet is ilyen nem egyszerű, mondhatnám, kacifántos volt, és még nem volt 15 éves, amikor a Nemzeti Színháznak a főrendezőjéhez feleségül ment. A főrendező egy ilyen hát aranyat tojó tyúkocskának nézte őt, mert csak azt látta, hogy csoda van a torkába, és ez nagy pénzt hoz neki, és nem is nagyon akart elválni tőle ennek következtében. Úgyhogy amikor aztán a későbbiek folyamán ez a csodálatos Klein Rozália hát bejárta a világot, és tényleg nagy sikerre tett szert, akkor hát fölmentek a Vihargükhöz itt Budán, és hát ez is egy érdekesség volt, hogy a társaság, ahol mindenféle színészek, festők, irodalmárok voltak, ott mindenki produkálta magát, ugye a színészek verseket mondtak, az énekesek énekeltek, és ez a Klein Rozália nem is tudta nagy hirtelenjébe, hogy mit énekeljen, de fölnézett a hozra, pont akkor énekelte ő a Bellininek a Normáját, és abban van egy druida papnő, annak a dalát, de úgy énekelte, hogy mindenki fölpattant utána, és azt mondták, hogy ilyen szépen ezt senki nem énekelte, hát innentől kezdve legyen ennek a viharbüknek a neve Normafa. A mai napig az a Normafa, Budapest legmagasabb pontja.
1: Ez igen. És minek volt köszönhető az ő európai karrierje? Hogyan lett ő európai sztár?
2: Én azt gondolom, mert hogy láttam a Barabás Miklós festményét róla, és láttam grafikákat is, hogy ő nagyon-nagyon tiszta volt, tehát volt benne, vagy lehetett benne a korabeli írások alapján egyfajta olyan tisztaság és természetesség, ami üdítő lehetett. Mert gondolom, hogy sok szoprán volt akkor is már, de olyan egyszerű és olyan magától érthetődő személyiség volt. Például akkor Pesten összesen két színház volt, a német nyelvű és az alakuló Magyar Nemzeti Színház, ahol a különböző prózai színészek és operai előadók nagy háborúban álltak egymással, ugyanis sokkal nagyobb sikere volt az opera énekeseknek, mint a prózistáknak. És akkor ott egy jó pár Vörös Marti Mihálytól kezdve, nem is tudom, hát Erkel Ferencen át, olyan fajta megszólalások voltak a Sódelméről, ami egyértelműsítette, hogy rendkívül egyedi. És ő például ebbe a konfliktusba bele is állt, mert amikor a prózisták nem bírták elviselni, hogy neki mekkora sikere van, és hagymakoszorúkkal dobálták, akkor ő fölvette a hagymakoszorút, letette a súgójukra, és azt mondta, hogy akkor ide teszem a haza oltárára. És nekem nem muszáj ilyen közegbe lenni. Nekem nyitva van a világ. És kiment, és valóban nyitva is volt. Hozzáteszem, hogy azért a zene az mindig nemzetközi a prózával ellentétben.
1: Hogyan állítjátok színpadra a Hangszínház előadásában a Casta Divát?
2: Hát ugyanúgy, ahogy a Hangszínháznak az összes produktumát, tehát díszlet nélkül, a zongoristám, a Csányi Valéria, aki az első magyar karmester nő, ami megint csak egy érdekesség a mi előadásunkban, ő kísér, és hát megjeleníti a hangokat, a visszaemlékezéseket az előadásunkban Mesterházi Gyula. Ez azért is nagyon izgalmas és érdekes nekem, mert azért olyan személyiségeket elevenít meg, mint Bajza József, Vörös Marti Mihály, Erkel Ferenc, vagy Nyári Pál.
1: Kati, ez az előadás szeptember 15-én lesz az S4 Háló Közösségi és Kulturális Központban, de mire készülsz még a közeljövőben?
2: Igen. Lehetőséget kaptam egy újabb hely a Kölgyfa utcában, ott a második kerületben, a Dante közösségi tér adott nekünk egy lehetőséget, hogy fiatalítsam a közönséget, és a Torta című mágikus realista előadásunk, amit hát nem tudom, hogy a kedves nézők, hallgatók mennyire ismerik ezt a műfajt, hát hiszen ez az 1900-as éveknek a nagy műfaja, de ha azt mondom, hogy 100 év magány, akkor már rögtön bevillan, hogy mire gondolok, vagy mondjuk azt mondom, hogy a Bulgakovnak a Mester és Margaritája. Tehát, hogy valójában olyan, tehát egy hétköznapi történetnek a bemutatása, amiben kiegészíti bizonyos misztikus, varázslatos elemek. És ez átszövi ezt a mesét, és a történet szempontjából a történetet játszó figuráknak ez egy természetes dolog, hogy a napi, hétköznapi valóság hű virágban egyszer csak akár fölrepülnek, vagy egyszer csak téren és időn át valami megváltozik. Hát ez nagyon izgalmas, és ugye Tető Bernát Lászlónak, a férjemnek megjelent 13 mágikus realista írása még 3 vagy 4 évvel ezelőtt, abból választottam ezt a Torta című darabot, ami egy cukrászdában játszódik, férj, feleség, cukrászok, illetve a kisvároson belül a pap és az ott lévő idősepőt, és egyszer csak megjelenik egy férfi, itt már a mágikus elem, és elvarázsolja egy recepttel a világot, és mindenki mást csinál és máshova kerül, mint amit eredetileg szeretett volna, vagy szeretne. Hát ez igazából olyan, mint hogyha ez ilyen, nem is tudom, fekete lyukba, hogy berántana a történet, és végig, ahogy repülsz, a csillagok csak úgy ragyognak, és valami olyan világba visz el, varázslatos virágba, amit mondjuk mi a Mendelssohn zenéje van alatta végig, tehát még zeneművészetileg is megtámogatott, úgyhogy szerintem az egy végtelenül különleges előadás lesz. Mindenkinek ajánlom, és az egy hónap múlva, október 16-án, azt hiszem, igen, akkor lesz.
1: Megjegyeztük a torta, így utána lehet keresni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Kati, sok sikert kívánok!
2: Örülök, nagyon szépen köszönöm,
1: hogy meséltél.
2: Köszönöm.
1: Rák Kati színművész, a Hangszínház alapítója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A délutáni órákban a hőmérséklet eléri a 23 Celsius fokot, miközben az égen továbbra is a gomoly felhők dominálnak, így néhol még előfordulhat egy-egy futóeső. A szél kissé megélénkül. A régi bölcsességek szerint a szeptemberi dörgés és villámlás még bőséges őszi termést ígér, de ma már inkább csak csendes, lokális záporok alakulhatnak ki. Ha a múltba tekintünk, ezen a napon jegyezték fel a történelmi csapadék rekordot, amikor a 2010-es évben Parád Óhuta állomáson 100,5 milliméter eső zúdult le egyetlen nap alatt. Ruházat tekintetében a kissé szeles és helyenként csapadékos időre való tekintettel érdemes egy zárcipőt és egy könnyű széldzsekit magunkkal vinnünk a délutáni sétához. Kellemes rádióhallgatást!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A Gazdik kutya elsősegély workshopon, kutyás jógán és kreatív foglalkozásokon is részt vehetnek. Emellett lesz kutya-gazdi fotózás, kutyás kiállítók és különféle játékos programok is. A rendezvény az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet, illetve abban segít, hogy a leendő és jelenlegi gazdik felkészültebben, tudatosabban gondoskodhassanak négylábú kedvenceikről. Péntektől vasárnapig második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol több mint 100 alkotó mutatja be a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét. A porcelántól és kerámiától az üvegen, ékszereken és textilen át az illusztrációig számos műfajjal találkozhatnak a látogatók. Az idei fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, amely az alkotó, a műtárgy és a közönség kapcsolatát állítja a középpontba. A három nap során beszélgetések, workshopok, mesterségbemutatók, szakmai programok és gyerekeknek szóló kreatív foglalkozások is várnak mindenkit. A fesztivál egyik különlegessége, hogy nem csak a kész tárgyakat mutatja be, hanem az azok mögött rejlő tudást, kézműves technikákat és alkotói folyamatokat is közelebb hozza a közönséghez. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hősök tere. Magával ragadó, meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket, és most először a Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusa is megszólal majd. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk, megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 100 kormány jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintról.

0: Miniszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadék zóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. Lelassult az előrejutás. Erős a forgalom az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Széll Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. A budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídnál délre, valamint a pesti alsó rakparton a Lánc hídnál. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, csatorna építése miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot vízvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől a Zsák utca lett. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani Soroksáron a Tárcsás utcában a Gyékény utcánál, szintén vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! Szeptember 12-én lesz a Népsziget Kultfest, amely nem csupán egy összművészeti fesztivál, hanem nyilvános kiállás, egy olyan városrész jövőjéért, amely kulturális negyedként Budapest egyik legfontosabb értéke lehetne. Arról van szó, hogy a Népsziget művész kolóniája veszélybe került, hiszen a helyén egy óriás beruházást terveznek. Erről lesz szó a folytatásban Miksa Bálint festőművésszel. Most pedig Haydn 31. D-dur kürtszó szimfónia első tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz. Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát tulajdonképpen most egy nehéz, azt is mondhatni, hogy megrendítő helyzetben vagyunk, és egy olyan témáról beszélgetünk, aminek ugye egyelőre nincs megoldása. Ez pedig az, hogy az egyik utolsó művész kolónia a Népszigeten veszélybe került, hiszen úgy néz ki, hogy ott egy 3000 lakásos ingatlan fejlesztés terve rajzolódik ki. Mi lesz veletek?
1: Igen, ez egy problematikus helyzet. Egy kicsit azért reménykedünk. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljünk. Ugye először is felvázolnám, hogy mi ez a kolónia, mert hogy ez egy kicsit pontosabban érdemes meghatározni. Ez egy teljesen szabadon és teljesen csak kollegiális kapcsolatokon keresztül működő informális közösség. Elég sok művész települt be a Népszigetre az utóbbi években, és át tudunk egymáshoz járni, tudunk kávét kérni, tudunk festéket kérni, ha elfogy.
0: Van mint az ember, mikor a sóért átszalad a szomszédba, ugye?
1: Igen, egy ilyen jellegű. De vannak barátságok is, persze, meg hát körülbelül 30 művészről van szó, tehát ez elég jelentős. És 10-12 helyszínen, már mint műteremben és műterem részben, amiben kialakult az az igény is ebben a közösségben, hogy mutassuk meg együtt magunkat, és hogy vonzunk be még kultúrát. Persze köztünk ipar működik, hajójavítás, szállítmányozó cég, műgyantás cég, autószerelő, mindenféle izgalmas dolgokkal foglalkozó kis cég működik a telepen, de elkezdtünk túlsúlyba kerülni, mint művészek, amit én személy szerint egyáltalán nem bánok, és ilyen értelemben lehet egyfajta kolóniáról beszélni, és ez inkább csak az utóbbi 5-6 év eredménye. Korábban ez sokkal szorványosabb volt. Uh-huh. Én régóta vagyok ott, és végigkövettem ezt a fejlődési fázisát ennek az úgymond kolóniának.
0: És az, hogy ilyen gyári létesítmények vesznek körül benneteket, ez nem zavaró az alkotásban?
1: Nem, nagyon érdekes módon inspiráló, és összefüggések vannak. A fémszobrász besegít az autójavításba, amikor valamit meg kell hegeszteni, de közben megcsinálják az autóját.
0: És
1: nekem is szükségem van valamire, akkor valaki ott jön, aki valamihez ért, amire éppen szükségem van, akkor leszólok a teraszról, és akkor följön, megnézi, és ilyen egészen családias, nagyon kellemes, izgalmas.
0: Ilyen kölcsönhatásban vagytok.
1: Igen, kölcsönhatásba kerülünk egymással, és rengeteg beszélgetés is kialakul, ami mindenkinek jó. A művészeket jobban lehozza a földre, a nem művészeket pedig egy kicsit talán fölemeli. Visszatérve a veszélyhelyzetünkre, a választás előtt volt egy rendelet, ami éjszaka született, amiben lehetővé tették, hogy egy óriási lakótelep, lakópark épüljön a Népszigeten, pont a mi telepünk helyén.
0: Az április 9-én.
1: Április 9-én jelent meg, igen, éjszaka az a rendelet. Ami felülírja a fővárosi és a kerületi szabályozásokat, ugyanis ez csak rekreációs övezetként volt fejleszthető addig, ez a terület, és ezt teljesen annulálta ezt a korábbi rendezési tervet. Úgyhogy, és ez még máig érvényben van, amit ígérték, hogy felülvizsgálnak állami szinten. Nem tudom, mi a jó. Én látok esélyt arra, hogy hogy megmeneküljön ez a terület egy kicsit, elinduljon erre ebbe a kulturális negyed irányba. De ehhez sokféle akarat kell. Uh-huh. Állami, fővárosi és a tulajdonosok részéről is kell valamiféle rugalmasság. Hogy ennek mi ennyi az esélye, azt nem tudom. Azt tudom, hogy én csukott szemmel nem vagyok képes végignézni azt, hogy lebontanak minket. És még egy fontos dolog van, amit nagyon érdemes megmenteni, az az építészeti öröksége ennek a területnek. Ezek ipari épületek, de nagyon magas színvonalon megépített ipari épületek. Például, ahol mi, azaz a Vészkiárat Galéria és műterem közösség működik, az egy 100 éves épület. És egy ilyen franciás, manzártos, gyönyörű épület, asztalos műhely működött az előtt benne, a hajóknak az asztalos munkáit csinálták. De ugyanígy a szembe levő óriási épület, az pedig egy 1950-ben épült, vagy 50 körül épült, fantasztikus mérnöki bravúrral, oszlopmentesen felépített fél parlamentnyi területű hatalmas csarnok, függő üvegfalakkal. Ezek mind-mind, és még sorolhatnám az épületeket, mind-mind megmentendő infrastruktúra. És nem kell őket felújítani, nem kell, csak balesetmentessé kell tenni őket. A beázásokat kell megszüntetni, és attól kezdve ezek megőrződnek. Ezek árvízbiztosra lettek építve. Ami ugye itt fontos, hogy árvízveszélyes ez az egész népszigeti terület. Ténylegesen ki is jön, nem csak veszélyes, hanem ténylegesen ki is jönnek árvizek. Az épületek bírják, mi tudomásul veszük, hogy akkor egy hónapig nem jutunk be a műterembe.
0: De hát ez a kisebb probléma.
1: Igen, ez a legkisebb probléma. Művészként, és mint egy ilyen fajta művészközösség, ként egy nyugalomra vágyunk. Ez nem vágy, ez egy kényszer, egy működési feltétel, hogy lássunk előre legalább egy-két évet, hogy beruházhassunk, hogy megcsinálhassuk, hogy szervezhessünk, mert nem látunk semmit előre.
0: De amikor a beszélgetés elején azt mondtad, hogy azért te nem vesztetted el teljesen a reményt, akkor mégiscsak a felülvizsgálatra gondoltál, nem? Tehát arra, hogy talán azért
1: igen.
0: Na, akkor erre visszatérünk, jó? Muzsikálunk egy kicsit, és jövünk vissza. Vendégem Miksa Bálint, festőművész.

0: Ez az Intermezzo, vendége Miksa Bálint, festőművész, akivel arról a művészkolóniáról, ugye így emlegettük, beszélgetünk, amely a Népszigeten található, és amely hát voltaképpen most veszélybe került. De mesélj egy kicsit ennek a történetéről. Hát hogyan indult, ki volt az első, aki oda költözött, hogyan zajlott a későbbiek során, hogyan jöttek oda mások is, tehát hogyan épült ez a közösség?
1: Hát ezt nagyon régről kellene kezdeni, még Mednyászkitól, meg Derkovicstól, akik szintén dolgoztak ott még a 20. század első felében. De állandóan próbálkoztak művészek a Népszigeten megkapaszkodni, mivel ugye ez volt Mahart hajójavító telepe. És ennek ez megszűnt a maga hajójavítás nagy állami szinten, legalább 17-18 éve, aminek az lett a következménye, hogy egy lepusztult ipari környezetben olcsón lehetett béleményekhez jutni. Művészeknél meg ugye a pénztelenség az egy teljesen általános jelenség, és ha valaki komolyabb műtermet szeretett volna, akkor könnyen talált itt. És hát jó páran próbálkoztak így, és kezdtek el ott valamit. Én 9 évvel ezelőtt kerültem oda, hasonló okokból, és végigkövettem azt, hogy részben rajtam keresztül is, de tőlem függetlenül is, hogy jelentek meg még művészek. Megjelent a Skursz csoport, talán egy-két évvel utána, akik egy 8 tagú fiatal, nagyon agilis festőművész társaság volt, és rögtön csináltunk is ilyen fesztiválokat, Koloni néven. Ők szervezték főleg, de hát így velem együtt, meg velünk együtt. Azért mondom, hogy velünk együtt, mert én közben megalapítottam a Vészkiára galériát és műterem közösséget, és 5 művész fog össze ebben a kis közösségben, összedobva a bérleti díjakat.
0: Milyen beszédes ez a cím egyébként, hogy Vészkijárat, ugye mostani helyzetre vetítve is.
1: Hát az volt kiírva az ajtóra, és így lett a név, de tényleg találó lett valahol. És a galériát alapvetően én működtetem, szemétből építettem, pénzem nem volt, de egy nagyon jó használható showroom lett belőle, és abból nyílnak a kis műtermek, ahol egy nagyon jó hangulatú és nagyon izgalmas tér jött létre. És nem csak tér, hanem közösség is. És a Skurccal összefogva már csináltunk így kisebb fesztiválokat, pontosabban egy-egy kiállítást, vagy egy ilyen bejárást, vagy nyitott műtermes estét, amik már izgalmasra sikerültek. Nagy hirdetése nem volt, különösebb apropója az érték felmutatáson túl nem volt, ami szerintem pedig bőven elég lenne. De ez egy izgalmas kezdeményezés volt, és aztán kimaradt egy év, mert elment a Skursz csoport, amikor új tulajdonos lett. Nem, számomra nem teljesen tisztázott, hogy miért, nem is akarok ebbe belemenni, nem tudom pontosan. Viszont jöttek újak, megjelent a Doc Studio, akik szintén zömében festőművészek, még fiatalabbak, és velük együtt is elkezdtünk szervezkedni, és először egy Népsziget kult estet csináltunk, a Kolonihoz hasonló módszerrel, aztán egy nagyobb fesztivált, az 2 napos volt, ezt most májusban, és most ez a harmadik, mert ezt sürgősnek éreztük megszervezni, hogy időben eljusson a híre ennek a most már kiterjedtebb művészkolóniának döntéshozók felé is, És egyáltalán egy nagyobb közönség nyomás is legyen a döntéshozók felé, uh-huh. és tisztán lehessen látni, hogy milyen érték halmozódott itt uh-huh. fel. Ugyanis létrejött egy szobrászsor is, ahol Majoros Áron, Kecső Kristóf, Szaka Vivien, Berkes Csilla, és sorolhatnám, még szobrászoknak a műtermei alakultak ki egy sorban, és ki is tették már ilyen köztéri jelleggel a nagyobb munkáikat így a telepen, és ez egy nagyon izgalmas sor lett. De még így több festő és szobrász jött, van fotoművész is, van egy kerámia stúdió, a Zsenge műhely, és hát ott működik az Atno, ami egy most már ismertebb szórakozóhely. Kultúrműhelyként apostrofálják magukat, ami egy tulajdonképp meg is felel a valós működésüknek, nem csak egyszerűen buli helyszín, hanem ott workshopok vannak, izgalmas találkozóhely.
0: Ugye azért azt jegyezzük meg, hogy ez a művészeti bázis, ez Európában, illetve a világban nem egyedülálló jelenség. Tehát, hogy azért ez sokfelé van, és többnyire azért igyekeznek megvédeni ezeket a kulturális örökségeket.
1: Igen, van ebben egy komoly lehetőség. A lehetőség a művészeknek, hogy olcsón és számukra élhető viszonyok között működhessenek, bérelhessenek és működhessenek. Van egy lehetőség a környéknek, ugyanis ezek a művészeti bázisok idővel rengeteg műhelyt, pékséget, kávézót, éttermet, színházat, mozit, mindenfélét magukba vonzanak, uh-huh. ami kultúra és kultúra közeli, és azt kiszolgáló valamiféle tevékenység, ami munkát ad embereknek, uh-huh. meg vállalkozási lehetőséget. Ezen túl az ilyen kulturális negyedek, mert igazán így hívják ezeket. Jók a városnak is, mert ezek ténylegesen rekreációs övezetek. Mm. Tehát oda családostól kimennek emberek, akkor mindig izgalmas dolgokkal találkoznak, izgalmas dolgokat látnak, izgalmas emberekkel találkozhatnak. És jó a művészetnek általánosan. Ugyanis ezek messze kiemelik az adott ország vagy város jelentőségét képzőművészetileg, mert nagyon sok mindent koncentrálnak egy helyre, uh-huh. nagyon sokféle kulturális jelenséget, és általában vagy nagyon gyakran képzőművészeti fókuszúak. Ezáltal külföldi kurátorokat is, sajtót is vonzanak magukhoz, és fölemelkedik a képzőművészeti térképen az adott város vagy ország rangja.
0: Köszönöm, jövünk vissza, meglátjuk, hogy mi lesz. Miksa Bálint festőművész a vendégem.
2: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. Lelassult az előrejutás. Erős a forgalom az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídnál délre, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, csatorna építése miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot vízvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől a Zsák utca lett. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani Soroksáron, a Tárcsás utcában, a Gyékény utcánál, szintén vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A délutáni órákban a hőmérséklet eléri a 23 Celsius fokot, miközben az égen továbbra is a gomoly felhők dominálnak, így néhol még előfordulhat egy-egy futóeső. A szél kissé megélénkül. A régi bölcsességek szerint a szeptemberi dörgés és villámlás még bőséges őszi termést ígér, de ma már inkább csak csendes, lokális záporok alakulhatnak ki. Ha a múltba tekintünk, ezen a napon jegyezték fel a történelmi csapadék rekordot, amikor a 2010-es évben Parád Óhuta állomáson 100,5 mm eső zúdult le egyetlen nap alatt. Ruházat tekintetében a kissé szeles és helyenként csapadékos időre való tekintettel érdemes egy zárcipőt és egy könnyű széldzsekit magunkkal vinnünk a délutáni sétához. Kellemes rádióhallgatást!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népszigeten található, hát mondjuk művészeti bázisról beszélgetünk, amely hát most végül is elveszhet egy április 9-i kormányhatározat következtében. De ti összefogtatok, ugye, és azért próbáltok ezért tenni, ezért szeptember 12-én Népsziget Kultfest keretén belül lesz egy összművészeti fesztivál, amely voltaképpen egy nyilvános kiállás a városrész jövőjéért. Mit terveztek? Hogyan épül fel ez a program? Ott van előtted két oldal. Egy A4-esen, ugye?
1: Komoly puskám van, felolvashatatlan.
0: Én sem tudom elolvasni a saját írásomat, nem baj. Az a lényeg, hogy az ember írja.
1: Igen. Igen, fontos az, hogy megmentsük. Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet. Fontos az, hogy ne csukott szemmel nézzük végig azt, hogy eltüntetnek minket a föld színéről. Fontos az, hogy képzőművészként nyilvánuljunk meg, és tényleg képzőművészeti fókuszú maradjon a fesztiválunk, mert maga ez a műfaj is meglehetősen marginális helyzetbe került. Nincs igazán képviseletünk semmilyen szinten.
0: Ennek mi az oka?
1: Nem állnak mögöttünk intézmények. Hát a fő okának én magam, de hát ezzel lehet vitatkozni, vitatkoztam is többekkel erről. Én magam azt hiszem, egyszerűen csak képzőművészet az egy magányos műfaj. Mm-hmm. Az ember elzárkozik a műtermébe, és csinálja a dolgát. Eljár esetleg kiállításokra, eljár mi esetünkben szomszédolni a másik műteremben néha, de nem épülnek körénk intézmények. Mm-hmm. Nincsenek jogászaink, nincsenek titkárnőink, nincsenek valamiféle intézményi keretek között fizetett bázisaink, nincsenek.
0: Akiknek ez lenne a dolgok, ugye, hogy segítsenek benneteket.
1: Igen, hát ahogy az előadó művészeknél ez alapkövetelmény, hogy helyszínt kapnak, fűtést kapnak, világítást kapnak, hangtechnikát kapnak, mindenfélét kapnak. A zenésznek az a dolga, vagy a színésznek, hogy a maga szerepét megtanulja és végigcsinálja. A képzőművésznek a teljes hátteret ki kell építenie, mert nincs mögötte senki. Van intézményi háttér, ezt hozzá kell tennem, de zárójeles. Nagyon erős politikai nyomás alatt áll mindig, és nagyon szűkös, nagyon kevés az vagy szűk rétege a művésztársadalomnak, aki ebbe befér. És igen, tudomásul kell venni, hogy ez sose politikamentes, vagy szinte sohasem politikamentes, ebbe sokan nem hajlandóak beleállni. És itt azért a Népszigeten én ezt érzem, hogy itt javarészt olyan művészek vannak, akik ebben nem akartak belemenni.
0: És szerinted jobb lett volna, hogyha beleállnak? Tehát mi történik akkor, hogyha az ember beleáll? Mit is jelent ez, hogy ellenáll?
1: Ez ízlés kérdése. Az én ízlésemben nem fér bele, de valakiébe belefér, és semmi bajom nincs ezzel.
0: De hogyha meg az ember kívül áll, akkor, tehát az egészet így lehántja magáról, akkor meg lehetséges, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak.
1: Igen, kiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. És magunknak kell megépíteni mindent, amit szeretnénk. Ez is egy vállalható út. Nincs hát meg olyan nagy baj.
0: Igen, ez többféle nehéz nézőpont. Ugye? Mert igen. Hogy elvileg egy festőnek, egy képzőművésznek az a dolga, az a feladata arra esküdött fel, hogy ő a művészetével építi a világot.
1: Így van.
0: Tehát, hogy miért is kéne neki bármi mást tenni,
1: ez műfaj sajátosság.
0: Igen.
1: Igen. És ez a fesztivál, ez módot ad arra, hogy ezt egy kicsit áthidaljuk. Egy kicsit magunkra irányíthassuk a figyelmet, egy kicsit a mi értékeinkre, és megértethetjük azt, hogy hogyan tudunk alternatív módon létezni, mint művészek. Összefogással, közösséggel, és állítom, hogy nagyon magas színvonalon. művészi színvonalra értem, ez nagyon magas művészi színvonalon. Szóval a legtöbb művész itt igen komoly értéket képvisel, és ezt meg kell mutatnunk. Tehát így azon túl, hogy próbáljuk megmenteni a helyünket, még ennek is szeretnénk hangsúlyt adni.
0: Tudod mit? A zene után mondjuk el a programot, jó? Ami ott van előtted. Miksa Bálint festőművész a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népsziget, hát mondjuk így, hogy megmentésére irányuló kultfestről beszélgetünk, amely szeptember 12-én lesz, ez egy összművészeti fesztivál, amely hát végső soron ennek a rendkívüli értékkel bíró kulturális és közösségi hálózatnak a megmentésére irányul. Hát mesélj akkor, hogy hogyan építkeztek ezen a napon, hogyan épül fel a program?
1: Fontos tudni azt, hogy ez a negyedik kerületi oldala a Népszigetnek, a volt Mahart hajójavító telep területe, ahova a Zöld hídon érdemes gyalog bemenni, az északi vasúti hídon, a metrótól, tulajdonképp 600 méterre vagyunk a metró megállótól, nem egy nagy séta, és közben nagyon gyönyörű, mert az öbből és a hajók fölött vezet át az út. Autóval is megközelíthető a Zsilip utcán keresztül. A fesztivál az délelőtt 10-től elindul már. Egy gyerekeknek szóló irodalmi műsorral, amit Dömötör László fog prezentálni. És megnyílnak a műtermek. Legalább 10-12 művész vállalta, hogy kinyitja a műtermét, és várja a közönséget, és mesél a műveiről.
0: Ez egy személyes találkozással lehetőséget.
1: Igen. Ugyanakkor rögtön láthatóvá válik a nagy közös kiállításunk, amit tulajdonképp a szíve ennek a fesztiválnak, az is délelőtt 10-kor már kinyit, és mindenki lesz táblázva, meg térkép is lesz, és mindenki kap a kezébe is egy, pontosabban elvehet a kupacból egy ilyen szórólapot, ami minden program pontosan rajta lesz. Nem csak, hogy kiállítás és nyitott műtermek várják a közönséget, hanem irodalmi előadások is még, például Várkonyi Judit novella olvasó előadása, de kórus hangverseny is lesz. Estétől fényfestések, legalább 6 fényművész mutatja be az alkotásait a falakon, ami egy nagyon izgalmas látványvilágot ad az egésznek, és koncertek lesznek. Képzőművész zenekarunkkal föllépünk, az Atno volt helyett a koncerteknek, majd a Korai Elektrik zenekar is fellép, és éjszakában nyúló lesz a program, mert még ilyen afterek lesznek a különböző helyszíneken, művészbázisokon. Nálunk azt konkrétan tudom, hogy a Temesvári Balázs kísérleti zenéje és a Hiacs nevű szintén kísérleti zenész formáció koncertje lesz, és majd DJ Szeseta is fellép, aki már egy kicsit táncosabb, bulizósabb zenét fog nekünk adni.
0: Hát ez a buli, ez reggel ér véget.
1: Hát tartok tőle, hogy igen.
0: Mi a következő dátum, amire figyelni kell? Tehát, hogy milyen történés várható a Népsziget ügyében? Tudtok-e valamit?
1: December 31-ig vállalt a kormány a felülvizsgálatát ennek a rendeletnek. Uh-huh. Addig biztosat nem tudunk.
0: Uh-huh. De mi lesz, ha nem sikerül?
1: Hát akkor keresünk valami másik helyet. De egy ilyen jellegű közösség kiépítése máshol már lehetetlen. Egyébként is maga a Népsziget ideális művészeknek. Uh-huh. Ezt nagyon fontos tudni, hogy vizek vesznek körül minket, ártéri erdők, állatok, madarak, kis kerteket hozunk létre ott bent, ami lehetséges. Nekünk például egy gyönyörű virágos teraszunk van, kerti bútorokkal, nagy napernyővel, szeretnek ott az emberek üldögélni. És a legfontosabb, hogy nem dolgozunk légüres térben, nem egyesével vagyunk, hanem kicsit megoszlik a közönségünk, hogy úgy mondjam, és ez mindenkinek nagyon jó, és ez a szituáció kifejezetten alkalmas. Én nem látok Budapesten másik helyszínt, amiben ez igazából létrejöhetne.
0: Uh-huh. Ezért ez nagyon embert próbáról lehet, ez a bizonytalanság egy művész számára, hiszen alapvetően voltak éppen a hivatásotokkal ez együtt jár, tehát valamennyire mindig jelen van, de az, hogy ennyire meg van nehezítve, hogy gyakorlatilag a mindennapi létezés kérdőjeleződik meg, ez gyakorlatilag az alkotás folyamatát is, meg a művész lelkét is, ami még fontosabb, persze a kettő összefügg, nagyon erősebb megnehezíti.
1: Hát művészként ezek az ember él valamilyen életet, az hatással van a művészetére, ebből alakul valami, aztán a művészete kikövetel valamit magának, valamilyen újabb szituációt, és ott van a reménykedés mindig az emelkedésre, ami szerintem egy teljesen organikus egység a művészlétben. Tulajdonképpen más műfajok művelői sem tesznek másképp. Ami különösen befolyásol bennünket, az ez a marginális helyzet és ennek tudata, ami ténylegesen egy újabb réteget von a képzőművészek létezésére, és valójában a műveikre is.
0: Uh-huh. Hát én kívánom, hogy hamarosan arról beszéljünk, hogy ott vagytok, hogy megmenekült ez a hely, és hogy tovább tudtok ott építkezni ezen a módon, ahogy eddig. Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Aztán majd jössz legközelebb, beszélgetünk a művészetedről is, már hogy rólad, jó? Miksa Bálint festőművész volt a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának

0: Az épértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatásuk szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazzkoncerttel és újévi műsorral is készülnek. Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten lassú a haladás a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontok előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a fél útpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A váltakoz irányú áthaladási jelzőlámpa szabályozza. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Bég utcánál is, vízvezeték javítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést, szintén vízvezeték javítása miatt. Csatornát javítanak a 14. kerületben a Császár András utcában a Tököli út közelében, ezért az érintett útszakasz lezárták. A Császár András utca Zsák utca lett az István mezei út felől. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Szeptember 10-én ma Nikolett és Hunor nevű hallgatóink ünnepelnek, de bátran köszöntsék Tardos Zalán nevű ismerőseiket is. Nagyon fontos a mai világnap, és nagyon nehéz az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Rendkívül sokrétű téma, nagyon sok oldalról megközelíthető. Én azt hiszem, hogy talán annyit mégiscsak lehet mondani, hogy ha azt érezzük, hogy ismerősünk, kollégánk, barátunk, családtagunk bajban van, szenved, akkor nyújtsunk számára segítőkezet. Ennyit mindig megtehetünk. Most Vivaldi C-dur hegedű versenyének első tétele következik a

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szeptember 17-én és 18-án ismét megrendezik Budapesten a Brain Bart, amelynek idén a Magyar Zeneháza ad otthont. Ugye ismerős a kifejezés, hallhatták már jó sokszor, de hogy mi minden fér bele két napba, szinte elképzelhetetlen módon, mert én olvastam a kiadott sajtóközleményt, azt most Bujdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezetőjével beszéljük meg, és próbálkozunk meg a lehetetlennel, szinte minden fontos dologra felhívni az önök figyelmét. Kezi csokolom!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát először is oldjuk fel azt a rendkívül hatásos matematikai lehetetlen helyzetet, hogy önök szerint 1 + 1 = 3, ez is benne van a szlogenben, ez mit akar?
2: Hát igen, ez az egyszerű egyenlet a 2026-os Brain Bar témája, ami azt jelenti, hogy egy közösség mindig többet jelent, hiszen többet ad, és együtt többre is képesek az emberek, mint a közösség tagjainak összessége.
1: Tehát akkor ez a szinergikus összeadás tulajdonképpen. Ez egy elég komoly téma, és nagyon sok mindent taglalnak valóban ebben a rövid kis közleményben. Hogyan közelítik ezt meg? Előadások lesznek, amiket mi hallgathatunk, interaktív lesz, amiben mi beleszólhatunk, belekérdezhetünk, vagyis egy picit menjünk már bele a részletekbe is.
2: Rendben. Ugye a Brain Bar már évek óta azért különleges formátumairól híres, tehát idén is lesznek előadások, lesznek beszélgetések, de olyan egyedi formátumok is, mint a mítoszrombolások, vagy a hot seat, amin keresztül is dolgozzuk fel ezeket a témákat, és nagyon sok olyan panelbeszélgetésünk lesz, aminek az a célja, hogy egy-egy témát, egy-egy nagyon fontos kérdést, ami körül most a jelenleg az életünk és a jövőnk is fog zajlani, különböző aspektusokból nézzünk meg, úgyhogy összesen 7 színpadon nagyon-nagyon sok speakerrel, közel 200-zal várjuk a vendégeket, úgyhogy azt gondolom mindenki talál olyan programot és olyan kérdést, amire igazán kíváncsi.
1: Na most, ha valaki elolvassa ezt a sajtóközleményt és azt olvassa benne, hogy az idei nemzetközi előadók között, idézem, szerepel többek között Carlo Rovelli, világhírű olasz fizikus, aki az univerzum nagy kérdéseiről beszél majd, lehet, hogy itt elvesztenénk az érdeklődők felét. Arra szeretnék kiukadni, hogy mennyire lehet egy ilyen konferencia, egy ilyen Brain Bar, mondjuk hétköznapi vagy egyszerű ember központú, tehát aki csak úgy oda megy érdeklődni, se ijedjen meg egy fizikustól.
2: A Brain Barnak pont ez a célja, és nagyon jó példa Carlo Rovelli, mert igazából ő azért is nagyon híres, és azért a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője, mert a világegyetem legbonyolultabb kérdéseiről nagyon közérthetően, szinte költőien tud beszélni, úgyhogy őt például mindenkinek ajánlom, aki el tud látogatni a Brain Barra. De azt szoktuk mondani, hogy 2 napos a Brain Bar, és legalább ilyen mennyiségű idő van arra szükség, hogy felkészüljön valaki, egy látogató, hogy össze tudja tenni, hogy az egyes színpadokról, a párhuzamosan menő programokból melyik az, amire igazán kíváncsi, és melyikre szeretne elmenni.
1: Van még itt valami fontos, amit meg akartam kérdezni más megközelítésből, de így sem rossz, vagyis, hogy látják, hogy milyen a korosztály szerinti összetétel. Ez azért jutott eszembe, mert a brainbar.com oldalon, tehát nem hús a domén, hanem komos, brainbar.com oldalon van egy olyan, hogy ingyenes diák és tanár regisztráció, nyilván nem a jegyárakra és a kereskedelmi részére szeretnék kitérni, hanem valamiért önök ezt különvették, hogy diákok is menjenek. Eddig kevesen mentek, vagy igény van arra, hogy még többen mehessenek a fiatalok közül?
2: Ez már évek óta szerencsére így van nálunk, hogy a diákok és a pedagógusok ingyen látogathatnak el a Brain Barra, ami viszonylag újdonság, és nem a kezdetektől van, hogy most már gimnáziumi osztályok is csoportosan tudnak érkezni a Brain Barra. Nagyon nagy része a közönségünknek a diákok, közel 2/3, és a pedagógusok, mi nagyon hiszünk benne, hogy ezt tudást és inspirációt nekik meg kell adni.
1: Azt írják szintén a közleményben, hogy a szervezők szerint már több mint 10 000 diák regisztrált. Ez elképesztően magas szám, és persze nagy felelősséget hordoz az ő kiszolgálásuk vagy megszólításuk. Ez egy helytálló adat?
2: Ez abszolút helytálló adat, igen, így áll jelenleg a regisztrációnk, aminek nagyon-nagyon örülünk, de az idei évben pont ezért a Magyar Zeneháza a helyszínünk, de a Városligetben a külső részen több kisebb színpaddal is készülünk, hogy tényleg mindenki találjon magának olyan helyet, ahova be tud ülni és tud tudást és inspirációt szerezni.
1: Még egyszer mondom a hallgatóknak, a brainbar.com oldalon egy csomó információ fent van, nekem azért még van kérdésem. Szintén azt írják, hogy a témák között ott van a mesterséges intelligencia, technológia, oktatás, egészségügy, kapcsolat, egészség, nem egészségügy, kapcsolatok, és ez a kapcsolatok téma megragad bennem, és a sok fiatallal ezt így össze is raktam fejben, hogy ez nekik általában probléma szokott lenni, vagyis a témaválasztásnál tudnak-e rájuk is támaszkodni, vagy pedig egyszerűen csak azt gondolták, megkeressük azokat, amivel például a fiatalokat szólíthatjuk meg, és őket aktívan foglalkoztatja.
2: Mindig próbálunk olyan témákat feldolgozni, ami a fiatalokat érdekel, úgyhogy kutatásokat is végzünk köztük, gimnáziumi és egyetemi csoportokban is szoktunk beszélgetni arról, hogy mik azok a témák, amik a leginkább úgy érzik, hogy érinti őket a jövőjükkel kapcsolatban, és igen, például az, hogy újra menő az elköteleződés, a házasság és a Z-generáció kapcsolata, hogy ez egy panelbeszélgetésé fejlődjön, abban egy nagy út van, és mindenképp azt hisszük és gondoljuk, hogy ez például egy nagyon húzó beszélgetés lesz a fiatalok számára.
1: Egy csomó kutatás manifesztálódik tehát szeptember 17-én és 18-án a Magyar Zeneházában, ahová, amikor bemegyünk, amúgy is tetszik nekik, amit látunk, mert csodálatos környezet és csodálatos épület, de ha van a kedves hallgatók között olyan művészeti vagy kortárs művészeti vénával megáldott, akinek mond valamit a rendezvény látványvilágának tervezője, hát őt is említsük meg.
2: Igen, az idei belső nagy színpadképünket egy művésszel közösen készítjük el, vagyis hogy ő készíti el számunkra, ő pedig Lőrinc Áron. Úgyhogy azt gondolom, hogy az idei év egyik legizgalmasabb és legkreatívabb projektje így a fesztiválon belül, az mindenféleképpen a belső színpadkép lesz, amit nagyon-nagyon érdemes, hogyha személyesen ott vannak, akkor közelebbről is megvizsgálni és megnézni, hogy hogyan készítette el, hogyan festette meg.
1: Akinek ezek után még nem lenne kedve ellátogatni szeptember 17-én és 18-án a Magyar Zeneházába, a Brain Barra, annak még egyszer felhívjuk a figyelmét a honlapra, brainbar.com, minden információ ott van, nagyon ígéretes program, amelyről Bujdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezetőjével beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk, kezét csokolom.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A gyász személyes és társadalmi dimenzióit, illetve az elmúláshoz kapcsolódó szokások változását vizsgálja a Budapest Galéria, a Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítása. A tárlat olyan kortárs művészeti pozíciókat mutat be, amelyek a gondoskodás, a veszteség és az életből a nem létbe való átmenet kérdéseit járják körül. A művek a személyes veszteségektől és a gyászfeldolgozás különböző formáitól egészen a kollektív gyász rítusáig számos nézőpontot kínálnak. A tárlat megkérdőjelezi a gyász tabusítását és a társadalmi elvárásokat, amelyek gyakran láthatatlanná teszik a veszteséggel járó folyamatokat. Két hét múlva hétfőn a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba türbéje, a Helyóvó, a Kollab, a Manyi és a szerkesztőség ad otthont a párhuzamos programoknak. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újrakezdenek, összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okuláré projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre kínál különleges színházi élményt és betekintést is a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dantéban záróbuli koronázza majd meg. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten lassú a haladás a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontok előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a fél útpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A váltakoz irányú áthaladási jelzőlámpa szabályozza. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Bég utcánál is, vízvezeték javítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést, szintén vízvezeték javítása miatt. Csatornát javítanak a 14. kerületben a Császár András utcában a Tököli út közelében, ezért az érintett útszakasz lezárták. A Császár András utca Zsák utca lett az István mezei út felől. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A délutáni órákban a hőmérséklet eléri a 23 Celsius fokot, miközben az égen továbbra is a gomoly felhők dominálnak, így néhol még előfordulhat egy-egy futóeső. A szél kissé megélénkül. A régi bölcsességek szerint a szeptemberi dörgés és villámlás még bőséges őszi termést ígér, de ma már inkább csak csendes, lokális záporok alakulhatnak ki. Ha a múltba tekintünk, ezen a napon jegyezték fel a történelmi csapadék rekordot, amikor a 2010-es évben Parád Óhuta állomáson 100,5 mm eső zúdult le egyetlen nap alatt. Ruházat tekintetében a kissé szeles és helyenként csapadékos időre való tekintettel érdemes egy zárcipőt és egy könnyű széldzsekit magunkkal vinnünk a délutáni sétához. Kellemes rádióhallgatást!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban rengeteg mindenről beszélgettünk, akár nyáron is, hogy volt itt egy híres ember, adott koncertet, történt valami nagy-nagy esemény, és hát most a következő esemény is ilyen lesz, amiről beszélgetni fogunk, hiszen itt járt Michael Jackson.
2: Igen, és ő 30 évvel ezelőtt adott koncertet Budapesten, 1996. szeptember 10-én. Valóban beszéltünk a Queen együttesről, ők 40 éve voltak itt, az első Forma egy 40 éve volt, szóval tényleg idén nagyon sok szép kerekéforduló van, a Michael Jackson koncert is talán ezek közé tartozik. Különben Michael Jackson már 2 évvel korábban, 1994-ben is járt Magyarországon, ekkor egy rövid filmet forgatott, amely a következő évben megjelent a History nagylemezének a beharangozó videójában. Itt a forgatás a Hősök terén is a Margit hídon zajlott, és 2-3 napra szinte az egész város lezárták. Ez az a videóklip, ahol a Hősök tere panoptikuma Michael Jackson szobrával bővül, és amikor itt járt 94-ben, akkor a Kempinski álló királyi lakosztályában szállt meg, és hát persze az Erzsébet téren néző ablakai alatt egy fa árnyékában táboroztak le a rajongói, várták, ünnepelték, meg is jelent az ablakban, integetett nekik. Éppen ezért, hogy Michael Jackson addig is nagyon népszerű volt Magyarországon, de ez rátett még egy lapáttal, és 95-ben hatalmas sorok álltak a megjelent lemez kapcsán, mindenki vette ezeket, és hát hatalmas kultusza volt Michael Jacksonnak. És aztán, ahogy mondtuk, pontosan most 30 évvel ezelőtt, 1996-ban visszatért a pop király. Először csak egy villámlátogatásra érkezett, hogy megnézze a közelgő fellépése helyszínét, de akkor már mindenki tudta, hogy szeptemberben fellép majd a Népstadionban. Budapest a History World Tour turné második koncert helyszíne volt. Ez egy hatalmas zenei esemény volt.
1: Igen, ezt elhiszem, és hogy én azt gondolom, hogy rengeteg minden történt itt. Most átnézzük akkor, hogy mi történt?
2: Így van, ezt az alkalmat hatalmas várakozás előzte meg, rajongók tucatjai próbálták kísérni mindenhová, és hát itt a már ismert felszerelésében jelent meg Michael Jackson, fekete kalapban, piros inkben, fekete nadrágban és cipőben, tört magyarságával egy mondatot tanult meg, szeretlek titeket.
1: Ezt ez mondta is. Kedves.
2: Ugye Freddie Mercury a tavaszi szélvizet árasztott énekelte, Michael Jackson pedig ezzel a mondattal kedveskedett a rajongóknak. Borzasztóan élvezte ezt a figyelmet, ami körbevette és ezt a szeretetet. A Kempinski szállóban szállt meg, 96-ban is, többször kiállt az ablakba, integetett, üzeneteket küldtek, és hát a rajongók ott voltak a Kempinski szálló előtt, az Erzsébet téren vagyunk a mostani óriáskerék tövében. Ott álltak a nap minden órájában, megállás nélkül skandálták a nevét. Nem csak a látogatók őrzik az emlékét, hanem maga a Kempinski szálló is. A vendégkönyvében ott van a nagybecsben tartott Michael Jackson aláírás, tehát ez egy féltve őrzött kincse a hotelnek. És aztán megtörtént
1: a koncert napja.
2: Így van, szeptember 10-én közel 50 ezer ember gyűlt össze a Népstadionban. Már aznap déltől volt, akik órákig vártak a helyszín előtt, hogy jó helyre tudjanak majd bejutni a kapunyításkor. 4900 forintba kerültek a jegyek. Az előzenekar a Hip Hop Boys és DJ Bobo voltak. Tehát érdekes, hogy a helyszín méreteiből adódóan a hatalmas kivetítőket, amelyekkel Michael Jackson általában koncertezett, nem tudták felszerelni. A koncert első pár percét a rádió élőben közvetítette, viszont a sajtót nem engedték be, ami hatalmas felháborodást váltott ki a médiában.
1: Michael Jackson a színpadra lépett, hogy?
2: Hát egy rakétán érkezett, szkafanderszerű ruhában, egy mozgatható kifutó segítségével a nézők fölé is emelkedett, tehát ez egy meglehetősen teatrális belépő volt. Aztán persze elénekelte a You Are Not Alone, Nem vagy egyedül című érzelmes dalát is, akkor a közönség gyertyát gyújtott, a Billie Jean alatt tombolt a közönség, nem maradtak el a már a klipekből ismert koreográfiák sem, de volt itt lézershow, fénytechnika, volt egy tank is, zászlók, tűzijáték, és hát a koncertet a Heal the World című számmal zárt. Egy aranyszínű ruhába öltözött kórus énekelte ezt a dalt, tehát óriási volt a sikere, fantasztikus élményben lehetett része a látogatóknak.
1: Mit csinált még itt Budapesten Michael Jackson?
2: A koncert után még néhány napot itt töltött a fővárosban, sétált a budai várban, elment a kaszinó Vigadó étterembe is, ahol cigányzene szólt, és állítólag annyira megtetszett neki a cigányzene, hogy emlékül egy hegedűt kért a szervezőktől. És amikor, hát és most előre repülünk az időben, amikor 2009. június 25-én végig a világon Jacko halálának a híre, akkor a gyászoló rajongók ismét összegyűltek az Erzsébet téri ominózus fa árnyékában. Ugye itt várták őt, hogy megjelenjen a Kempinski ablakában. Úgyhogy közös virasztásra került sor, gyertyákat gyújtottak, virágokat helyeztek el a fatövében, és azóta ennek a fának a törzsére a sztár több fotója is kikerült, bár a rajongók aztán hazamentek, ez az emlékhely maradt, és úgy látszik, hogy meg is maradhat a jövőben is, hiszen a hatóságok is tudomásul vették ennek a spontán létrejött emlékhelynek a létét. Tiszteletben tartják, nem távolítják el az emléktárgyakat, leróhatják a rajongók itt a tiszteletüket. Úgyhogy most már azt gondolom, hogy ez részévé vált a Budapest látványosságainak, és főleg két nap van, amikor ez a hely különös fontosságot élvez. Michael Jackson születésnapján, amely augusztus 29-e, illetve a halálának évfordulója június 25-e. Ilyenkor rendszerint megjelennek a rajongók, ismét gyertyát gyújtanak, és hát újabb emlékekkel, képekkel gazdagodik ez a zarándokhely.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Rákkati színművész, a Hangszínház alapítója. 5 és 6 óra között pedig Miksa Bálint festőművésszel beszélgettem a Népszigetről, illetve a Népsziget Kultfestről, amely szeptember 12-én lesz. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Jó pihenést kívánok, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
3: Alakítsa a nappalit nézőtérré! Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Esős, hűvös időre számít.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet.

0: fogalmazott. Az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat. Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. A visegrádi országok és Írország, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. A visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsony.

0: közmédia testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a parlament művelődési bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem 1 évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat. Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő, délutánra enyhül az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A magyar országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakció kivétette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltött. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóra

0: Kedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásokat. Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő, délutánra enyhül az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon Ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót Ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének. Két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett

0: Központot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett. A háború kezdete óta már több mint 18 ezer csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Maria Zell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi szabadságszobor 4 napra fehér lepel burkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elsős hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a Visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a Honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: Az NTI híreit hallották. Az NTI híreit hallották.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak, és több mint 60-an megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, másul az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak, és több mint 60-an megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mátyás templom 6 harangja közül csak 2 maradt meg. A többit a 2 világháborúban beolvasztották hadinyersanyagnak. A templom felújításának fontos eleme volt a harangok pótlása, amire 2010-ben került sor. Jelenleg a toronyban összesen 6 harang található, ezek 2 szinten helyezkednek el. Az alsó harangházban a Szent Károly, a 12. Pius, a Szent Háromság, ennek hangja volt az etalon, és a Szent Margit harang. A felsőben a Krisztus és a II. János Pál harang lakik. Mindközül a legnagyobb, a 4,4 tonnás Krisztus harang.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eső, sűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan